0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert a Best FM mindig ott van veled.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: csak, ciao.
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM. A Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ülésezett az idősügyi tanács. Egészségnapok a Városmajorban. Kedvező tapasztalatok a nyári ellenőrzéseken. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, összesen 6 előadással várják az időseket. Az első alkalmon a történelem került fókuszba, de lesznek életmóddal és egészséggel kapcsolatos előadások, és olyan is, amely a kultúránhoz kapcsolódik. Megrendezik szeptember 22-én a Szépkorúak sporttalálkozóját is, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja a nyíregyháza.hu. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a Város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felelt meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. A reggeli órákban előforduló csapadéknak a későbbiekben még lesz folytatása, egész nap felhős marad az ég Nyíregyháza környékén, és 23 foknál nem is lesz melegebb. Igaz, éjszaka is majd csak pár fokot hűl le, ehhez képest a levegő, hajnalban 16 fok várható. Holnap mindössze legfeljebb 18 fokot mérhetünk, miközben a mainál kiadósabb eső ígérkezik, sőt, zivatarok is kialakulhatnak. Hétvégén 22 fok valószínű. A folytatásban sem lesz sokkal melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ülésezett az idősügyi tanács. Idén is lesz kutatók éjszakája nemzetközi úszóverseny Nyíregyházán. Ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, összesen 6 előadással várják az időseket. Az első alkalmon a történelem került fókuszba, de lesznek életmóddal és egészséggel kapcsolatos előadások, és olyan is, amely a kultúránhoz kapcsolódik. Megrendezik szeptember 22-én a Szépkorúak sporttalálkozóját is, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja a nyíregyháza.hu. Jubileumot ünnepel a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola Váci Mihály tagintézménye. Az intézmény idén 120 éves. Az iskolát a város déli részén a sajátos szerkezetű bokortanyákon élő családok gyermekeinek alapították. Ez az iskola az egyik legrégebben működő intézmény Nyíregyházán. A napokban nagyszabású ünnepséget is tartottak az évforduló kapcsán. Illés Zoltán Imre, a Móricz Zsigmond iskola főigazgatója beszédében kiemelte, az iskola legfontosabb küldetése változatlan, tudást, értéket és útravalót adni a következő generációknak, olvasható a nyíregyháza.hu beszámolójában. A jubileumi évben több Váci Mihályhoz kötődő rendezvénnyel is készül az iskola. Népszerű volt az idei nyári diákmunkaprogram, csak nem 30 ezer fiatal vállalt munkát a vakáció alatt. A legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be. A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a programban résztvevő diákok több mint 80%-át önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén 25-én és 26-án rendezik. Országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel, laborbejárásokkal. Nyíregyházán is lesznek programok. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara szervezésében például bárki megismerheti a mentőautókat belülről, vizsgálhatnak régészetileg feltárt temetőkből előkerülő csontokat, tartanak szimulációs játékokat, interaktív bemutatókat is. A részletes program a Kutatók Éjszakája honlapján érhető el. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A szervezők célja a rendezvénnyel, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mozgásra, a megelőzésre és a szív- és érrendszer egészségének megőrzésére. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A Kossuth térre várják hétvégén a gasztronómia szerelmeseit Nyíregyházán. Szombaton rendezik a Tirpák Fesztivált, ahol a régi hagyományos tirpák ízek dominálnak majd. Támba Miklós, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Észak-Alföldi Régió elnöke elmondta, 31 csapat lesz, és csak nem 80 féle étel készül.
3: Lesz leves kategória, lesz pörköltök kategória, lesz egy tál étel kategória, lesznek menüsorok, illetve lesznek desszertek, desszertlé, például a csőrögefánk, a normálfánk, lesz strudli, illetve egyéb hájas sütemények. A levesekből van legalább 15 féle, igazából a tirpák ételeknél, ami abban az időben, ha visszamegyünk mondjuk 80-100 évet, a burgonya, a zöldségfélék, a káposzta alap, illetve a háznál megtermelt szárnyas jószág, illetve a disznó, a marha.
2: Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. Az autósok a nyugati elkerülőt használhatják, ahonnan a Tokaji út irányából kerülhetik ki a lezárt útszakaszt. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek, ideiglenes megállók kialakításával. Ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyíregyháza.hu. Idén negyedik alkalommal ugorhatnak a medencébe a szenior úszók Nyíregyházán. Szeptember 19-én rendezik a Masters NSC Kupa nemzetközi szenior úszó versenyt. A sporteseménynek az Eizmann városi úszoda ad otthont. Célja, hogy felkészülési lehetőséget biztosítson a Masters úszók számára, és hogy népszerűsítse a nyíregyházi és magyar szenior úszást. A részletek elérhetők az esemény Facebook oldalán. Készülnek a szezonra a röplabdás lányok. A Fátum Nyíregyháza kerete alaposan átalakult a nyár folyamán. A csapat légiósai távoztak, helyükre pedig elsősorban magyar játékosok érkeztek. A felkészülést augusztusban kezdte a csapat, hétvégén pedig már felkészülési mérkőzéseket játszanak a lányok. A fővárosba utazik a Fátum az Újpest által szervezett tornára, ahol több találkozó is vár a játékosokra. A bajnokság október elején kezdődik, az első ellenfél a Kaposvár lesz, írja a Nyíregyházi Sporthírek. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
4: Magylat és étkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felelt meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
5: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben 1,5-2-szeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fent van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
2: A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A 2 napos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta el Rádiónak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
6: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában. Ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
2: És most néhány szó az időjárásról. A reggeli órákban előforduló csapadéknak a későbbiekben még lesz folytatása, egész nap felhős marad az ég Nyíregyháza környékén, és 23 foknál nem is lesz melegebb. Igaz, éjszaka is majd csak pár fokot hűl le ehhez képest a levegő, hajnalban 16 fok várható. Holnap mindössze legfeljebb 18 fokot mérhetünk, miközben a mainál kiadósabb eső ígérkezik, sőt, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

Jó reggelt, szeptember 10-e van, csütörtök, vagyis már tényleg látjuk a hétvégét. A hétfő valahol messze mögöttünk, a szerda, a tegnapi nap az már történelem, a péntek pedig ott integet a láthatáron, hát akkor így vagyunk, ez pedig a Best FM és a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok, hunorokat köszöntünk ma, és Nicoletteket, a születésnaposok között itt van Pogány Judit színésznő, Guy Ritchie forgatókönyvíró, rendező, és akkor pörgessük meg egy kicsit az időkerekét, egy csomó minden dolog történt a mai napon, nyilván évekkel ezelőtt, ami azért nagyban hozzájárult az emberiség életéhez, például szabadalmaztatták a varrógépet. Ennek köszönhetően tudunk ruhákat hordani. Michael Jackson

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
2: That's just the way it is.
1: Legyen a kedvenced.
2: Things will never be the same.
0: Szerintünk nem csak a 20 éveseké

Ha nem bírja a meleget és a kánikulát is eleget szenvedett a nyáron, akkor jó hírekkel érkeztem. Megérkezett a hűvösebb időszak. Ma a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak kevés helyen várható még ma eső, zápor, egy-egy zivatar. A szél pedig északnyugatira, északira fog fordulni, és országszerte élénk lesz majd. A csúcshőmérséklet pedig egy nagyon baráti 24 fok lesz a mai napon Nyíregyházán, ami tovább hűl. Pénteken ugyanis a front hullámot vett fölöttünk, emiatt pedig sok lesz a felhő, csak rövidebb napos időszakok lehetnek, és sokfelé várható eső, zápor, zivatarok kialakulása, sőt a csapadék ezúttal nagy területet érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre, ami már nagyon ránk fér és hűvös lesz. Holnap a maximumok mindössze 18 fok körül fognak majd alakulni, és szombaton pedig még sok lesz a felhő felettünk, de szombaton már csapadék nem valószínű. Több helyen viszont továbbra is élénk lesz majd a szél, és délután a hétvége első napján pedig 21 fok ígérkezik majd Nyíregyházán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 120 éves a Váci Mihály tagintézmény, idén is lesz kutatók éjszakája, készül a szezonra a Fátum. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Jönnek a részletek. Jubileumot ünnepel a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola Váci Mihály tagintézménye. Az intézmény idén 120 éves. Az iskolát a város déli részén a sajátos szerkezetű bokortanyákon élő családok gyermekeinek alapították. Ez az iskola az egyik legrégebben működő intézmény Nyíregyházán. A napokban nagyszabású ünnepséget is tartottak az évforduló kapcsán. Illés Zoltán Imre, a Móricz Zsigmond iskola főigazgatója beszédében kiemelte, az iskola legfontosabb küldetése változatlan, tudást, értéket és útravalót adni a következő generációknak, olvasható a nyíregyháza.hu beszámolójában. A jubileumi évben több Váci Mihályhoz kötődő rendezvénnyel is készül az iskola. Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén 25-én és 26-án rendezik. Országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel, laborbejárásokkal. Nyíregyházán is lesznek programok. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara szervezésében például bárki megismerheti a mentőautókat belülről, vizsgálhatnak régészetileg feltárt temetőkből előkerülő csontokat, tartanak szimulációs játékokat, interaktív bemutatókat is. A részletes program a kutatók éjszakája honlapján érhető el. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja a nyíregyháza.hu. Készülnek a szezonra a röplabdás lányok. A Fátum Nyíregyháza kerete alaposan átalakult a nyár folyamán. A csapat légiósai távoztak, helyükre pedig elsősorban magyar játékosok érkeztek. A felkészülést augusztusban kezdte a csapat, hétvégén pedig már felkészülési mérkőzéseket játszanak a lányok. A fővárosba utazik a Fátum az Újpest által szervezett tornára, ahol több találkozó is már a játékosokra. A bajnokság október elején kezdődik, az első ellenfél a Kaposvár lesz, írja a nyíregyházi sporthírek. A reggeli órákban előforduló csapadéknak a későbbiekben még lesz folytatása, egész nap felhős marad az ég Nyíregyháza környékén, és 23 foknál nem is lesz melegebb. Igaz, éjszaka is majd csak pár fokot hűl le, ehhez képest a levegő, hajnalban 16 fok várható. Holnap mindössze legfeljebb 18 fokot mérhetünk, miközben a mainál kiadósabb eső ígérkezik, sőt, zivatarok is kialakulhatnak. Hétvégén 22 fok valószínű. A folytatásban sem lesz sokkal melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a

közlekedjünk csütörtök reggel is okosan, jön néhány információ segítségként, továbbra is ugye tartanak a 36-os főút átépítési munkálatai, a kijelölt terelőút pedig a nyugati elkerülő, ahonnan a Tokaji út irányába lehet kerülni a lezárt részt. Ivóvíz korszerűsítési munkálatok is vannak a Bethlen Gábor utca elején, a munkavégzés miatt pedig a Bercsényi utca felől az Egyház utca irányába vezető jobb szélső forgalmi sávot azt leszűkítették, de az arra közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek, különösen a sávváltásoknál. Továbbra is jelzőlámpás forgalom irányítás nehezíti a reggeli csúcsot a Vasvári Pál utcán, ugyanez a helyzet Nyíregyháza és Nagykáró között, valamint útburkolati hiba, helyreállítási munkálatai vannak a Legyező utcán, mintegy 50 méteres szakaszról van szó, az egyik forgalmi sávot lezárták, és ráadásul irányonként halad a forgalom és az érintett szakaszon még sebességkorlátozás is van, ami azt jelenti, hogy maximum 30 km/h-val mehetünk. Jó utat!

Jó reggelt, itt a Best FM Best reggel, már szeptember 10-e van, és ez az a pont, amikor már nem mondhatjuk teljes meggyőződéssel azt, hogy nyár van, még csak egy kicsit hűvösebb. Hát nem, az ősz most már itt van, reggelente frissebb a levegő, este pedig már hamarabb sötétedik, a fák levelei között már itt-ott megjelenik egy-egy sárga, vagy pedig vörös árnyalat, a boltok polcain pedig lassan átveszik a helyet a nyári ízek felett, az őszi finomságok, jön a szőlő, az alma, a körte, szilva, és persze a sütőtök. És nem csak ebben a hangulatban látható, hatjuk azt, hogy megérkezett az ősz, hanem az időjárásban is. Ami a tegnapi napot illeti, ugye még több mint 30 fok volt Nyíregyházán, ebből ma már csak 24 fok lesz. Pénteken még hűvösebb, már csak 18 fok, ráadásul pénteken számíthatunk arra, hogy kiadós eső is érkezik, ami éppen egyáltalán nem baj, és szombaton is csak egy konszolidált 21 fok várható már Nyíregyházán. Itt az ősz, itt van újra, és itt van a Best reggel, meg jönnek mindjárt a hírek 7 órakor. Csütörtök reggel szeptember 10-én.

0: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram. Fókuszban a tirpák ízek, nemzetközi úszóverseny Nyíregyházán. Ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Népszerű volt az idei nyári diák munkaprogram, csak nem 30 ezer fiatal vállalt munkát a vakáció alatt. A legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be. A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a programban résztvevő diákok több mint 80%-át önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. A Kossuth térre várják hétvégén a gasztronómia szerelmeseit Nyíregyházán. Szombaton rendezik a Tirpák Fesztivált, ahol a régi hagyományos tirpák ízek dominálnak majd. Támba Miklós, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Észak-Alföldi régió elnöke elmondta, 31 csapat lesz, és csak nem 80 féle étel készül.
3: Lesz leves kategória, lesz pörköltök kategória, lesz egytál étel kategória, lesznek menüsorok, illetve lesznek desszertek, desszertnél például a csőrögefánk, a normálfánk, lesz strudli, illetve egyéb hájas sütemények. A levesekből van legalább 15 féle, igazából a tirpák ételeknél, ami abban az idő, ha visszamegyünk mondjuk 80-100 évet, a burgonya, a zöldségfélék, a káposzta alap, illetve a háznál megtermelt szárnyas jószág, illetve a disznó, a marha.
2: Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén 25-én és 26-án rendezik. Nyíregyházán is lesznek programok. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara szervezésében például bárki megismerheti a mentőautókat belülről. Tartanak szimulációs játékokat, interaktív bemutatókat is. A részletes program a kutatók éjszakája honlapján érhető el. Idén negyedik alkalommal ugorhatnak a medencébe a szenior úszók Nyíregyházán. Szeptember 19-én rendezik a Masters NSC Kupa nemzetközi szenior úszó versenyt. A sporteseménynek az Eizmann városi úszoda ad otthont. Célja, hogy felkészülési lehetőséget biztosítson a Masters úszók számára, és hogy népszerűsítse a nyíregyházi és magyar szenior úszást. A részletek elérhetők az esemény Facebook oldalán. A reggeli órákban előforduló csapadéknak a későbbiekben még lesz folytatása, egész nap felhős marad az ég Nyíregyháza környékén, és 23 foknál nem is lesz melegebb. Igaz, éjszaka is majd csak pár fokot hűl le, ehhez képest a levegő, hajnalban 16 fok várható. Holnap mindössze legfeljebb 18 fokot mérhetünk, miközben a mainál kiadósabb eső ígérkezik, sőt, zivatarok is kialakulhatnak. Hétvégén 22 fok valószínű. A folytatásban sem lesz sokkal melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

itt a csütörtök, és hogy mi lesz a napod váratlan főszereplője, na ez derül ki a mai horoszkóból. Erre fókuszálunk, nyitunk is a kosokkal. Ma valami a múltadból bukkanhat elő teljesen váratlanul. Egy kép, egy emlék, vagy pedig egy régi üzenet most sok-sok mosolyt fog hozni, szóval ez pozitívan kell érteni. Bikák, lehet, hogy egy éttermi, kerti, vagy pedig otthoni asztal, ahol ma valami különösen kellemes történik. Jó beszélgetés, finom falatok, vagy pedig egyszerűen egy nyugodt pillanat. Ez lesz a napod fénypontja, és az ikrek, egy rövid üzenet ma jobban megmozgat, mint egy hosszú beszélgetés. Lehet benne hír, humor, vagy egy olyan információ, amely azonnal fel fogja majd kelteni a kíváncsiságodat. Jönnek a rákok. Ma valami mellett elsétálva megállsz egy pillanatra. Ez lehet egy könyv, egy dekoráció, vagy pedig egészen furcsa tárgy egy kirakatban, viszont ötletet kapsz majd tőle. Oroszlánok. Ma különösen fontos lehet, amit saját magadról látsz, szó szerint, vagy pedig átvitt értelemben. Egy pillanatnyi önbizalom löket elég ahhoz, hogy más energiával folytass majd a napodat. Szűzek, egy feljegyzés, egy bevásárlólista, vagy pedig teendőlista ma váratlanul igazán hasznos lesz. Rájössz, hogy egy korábbi apró előrelátásod most megkímél a kapkodástól. Mérlegek, ma egy új helyre, programra, vagy pedig beszélgetésre nyílhat neked bejárat, nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani neki, egyszerűen csak lép be rajta, és érezd magad jól. Skorpiók, valami előkerülhet egy fiókból, táskából, vagy pedig polcról, amiről szinte már meg is feledkeztél, izgalmasan hangzik. Érdekes módon teljesen más érzés vált ki belőled most, mint régen. Nyilasok, nem feltétlenül valódi térkép, lehet egy útvonal, egy ajánlás, vagy pedig egy hely neve, ami ma felkelti benned a felfedezés vágyát. Már attól is izgalmas lesz a nap, hogy elképzeled, hogy te bizony ott vagy. Bakok, ma feltűnően tudatosan figyeled az időt, és éppen ebből jön a felismerés, valami sokkal többre szánsz időt, mint amit valójában megér. Vízöntők, valami szokatlan kerülhet a látóteredbe, amit más talán észre sem fog venni, neked viszont beindítja a fantáziádat. Na meg a halak, egy dalma váratlanul pontosan eltalálja a hangulatodat. Nem feltétlenül azért, mert hogy szép, hanem mert valami olyan emléket vagy pedig gondolatot hoz előre, amire éppen szükséged van. Hát a dalokból lesz bőven, az ébresztő dalokat már betárasztjuk itt a Best reggelbe, úgyhogy legyenek nagyon figyelmesek a halak is. Indítjuk a csütörtököt együtt, október 10-ét, ez a Best reggel.

Jó reggelt, szeptember 10-e van, csütörtök, és a mai nappal bizony véget ér a szeptemberi kánikula. Lecsap a vihar Magyarországra, nagy felhőszakadás érkezhet a napokban. Tegnap például hirtelen változott meg az időjárás a fővárosban, megérkezett a vihar Budapestre, a zivatarokkal együtt heves esőzés is kezdődött, és rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdult le. Hát nálunk is valami hasonló várható majd a holnapi naptól, és ez a heves esőzés például az ország középső tájain rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet juttatott az utakra. Nyilván az autósoknak ezzel majd számolni kell a mi térségünkben is. Ez a viharos időjárás, ami felénk tart, a következő időszakban is okozhat újabb záporokat, zivatarokat, és nem csak a fővárosban tombolt a vihar, hanem az ország más részein is. Van, ahol fákat is kicsavart az erős szél. Ma egy hideg front határozza meg az időjárásunkat, és napközben felénk keleten is megnövekszik a felhőzet, és csak időnként fog majd kisütni a nap, de mi még úgy néz ki, hogy a mai napot megúsztuk szárazon, viszont a fronttal egy széteső csapadék zóna is érkezik, így többfelé fordulhat majd elő eső, zápor, zivatar holnaptól, és éppen ezért a Hungaromet elsőfokú riasztás adott ki a zivatarok miatt Szabolcs megyére is, tehát holnap várható intenzív csapadék. Nyíregyházán már reggel is esett az eső, de a legtöbb eső az majd a délutáni óráktól várható, ilyen lesz a péntek. Hát a mai nap pedig még úgy néz ki, hogy akkor nálunk itt a keleti térségben száraz lesz, felhős napos idő fog váltakozni, és nagyjából 25 fok várható, holnap viszont már csak 18.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ülésezett az idősügyi tanács. Egészségnapok a Városmajorban. Kedvező tapasztalatok a nyári ellenőrzéseken. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, összesen 6 előadással várják az időseket. Az első alkalmon a történelem került fókuszba, de lesznek életmóddal és egészséggel kapcsolatos előadások, és olyan is, amely a kultúránhoz kapcsolódik. Megrendezik szeptember 22-én a Szépkorúak sporttalálkozóját is, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja a nyíregyháza.hu. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a Város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helig Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
2: Agylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felelt meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. A reggeli órákban előforduló csapadéknak a későbbiekben még lesz folytatása, egész nap felhős marad az ég Nyíregyháza környékén, és 23 foknál nem is lesz melegebb. Igaz, éjszaka is majd csak pár fokot hűl le, ehhez képest a levegő, hajnalban 16 fok várható. Holnap mindössze legfeljebb 18 fokot mérhetünk, miközben a mainál kiadósabb eső ígérkezik, sőt, zivatarok is kialakulhatnak. Hétvégén 22 fok valószínű. A folytatásban sem lesz sokkal melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg-

Hát így kell kezdeni vidáman, lendületesen. Take That tökéletes megoldás volt erre, és jó megoldás lehet arra, hogy elmond a véleményed várossal kapcsolatosan, hogy van szabad 15 percet esetleg a mai nap folyamán, akkor mondd el, hogy maradnál-e a városban, vagy inkább máshol képzeled el a jövődet. Mi az, ami miatt érdemes lenne Nyíregyházán tanulni, dolgozni, vagy pedig később visszaköltözni? A kérdőív eredményei alapján ugyanis kidolgozzák Nyíregyháza új, közös város munkáltató márkáját, amelynek célja, hogy a város még vonzóbb legyen majd a fiatalok számára. Ez a kérdőív egy nemzetközi projekt keretében készül, és Nyíregyháza pedig projektpartnerként egy olyan pilot akciót valósít meg, amely a város és a helyi munkáltatók közös márkaépítését támogatja. Ezt a kérdőívet megtalálod a nyiregyhaza.hu-n, nagyjából 10-15 perc alatt kitölthető, és akkor a lendület pedig megy tovább, amit a Take That már elindított itt a reggelben, a Best reggelben. Azt most ezzel folytatjuk. Barbra Streisand.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, különösen a főutak mentén, a piacok és oktatási intézmények közelében tapasztalható forgalmi torlódás. Tartanak a 36-os főút alatti áteresz átépítési munkái, a kijelölt terelőút, a nyugati elkerülő, ahonnan a Tokaji út irányába lehet kerülni a lezárt rész. Továbbra is jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassan halad a forgalom a Vasvári Pál utcán, csak úgy, mint Nyíregyháza Nagykáló között. Az erre közlekedők hosszabb menetidővel számoljanak. Körültekintően óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

A mai napon igazán nagy pesgés lesz Nyíregyháza belvárosában a Kossuth téren, és nagyon úgy néz ki, hogy az időjárás is kegyes lesz velünk, mert az eső az holnap várható, szóval ma a szakmafest, a szakmák birodalmává változik a belváros, tematikus utcák, látványos és kipróbálható szakmai bemutatók, helyi vállalkozások, nagy vállalatok, oktatási intézmények, sport és kulturális programok, ez mindegy helyen. A rendezvényen ugyanis tematikus helyszínek lesznek, többek között a műszaki, egészségügyi, rendészeti, agrár és kreatív szakmákat, valamint a legújabb technológiákat, köztük a robotikát, a mesterséges intelligenciát és a 3D technológiát is bemutatják majd. Mini állásbőrze is lesz, kompetenciamérés és VR kvízzel is készülnek, és újdonságként idén a KKV-k utcája is bemutatkozik, ahol a térség kis és középvállalkozásai ismertetik a tevékenységüket, egybekötve állás és karrier lehetőségekkel. A gyárak utcájában pedig helyi cégek mutatják be a működésüket, a nyitott gyárak, nyitott cégek programban pedig még vállalatlátogatásra is lesz majd lehetőség. A program amúgy sportosan indul, méghozzá közös futással és flashmobbal, majd pedig egész nap szakmai, sport és kulturális programok követik egymást a mai napon. Nyíregyháza belvárosában érdemes kilátogatni. Tényleg rengeteg hasznos információ tartalmaz a 4. Szakmafest.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítástechnika.
3: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
6: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
7: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér, szeptember 10.
8: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
9: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: 120 éves a Váci Mihály tagintézmény, idén is lesz kutatók éjszakája, készül a szezonra a Fátum. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Jönnek a részletek. Jubileumot ünnepel a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola Váci Mihály tagintézménye. Az intézmény idén 120 éves. Az iskolát a város déli részén a sajátos szerkezetű bokortanyákon élő családok gyermekeinek alapították. Ez az iskola az egyik legrégebben működő intézmény Nyíregyházán. A napokban nagyszabású ünnepséget is tartottak az évforduló kapcsán. Illés Zoltán Imre, a Móri Zsigmond iskola főigazgatója beszédében kiemelte, az iskola legfontosabb küldetése változatlan, tudást, értéket és útravalót adni a következő generációknak, olvasható a nyíregyháza.hu beszámolójában. A jubileumi évben több Váci Mihályhoz kötődő rendezvénnyel is készül az iskola. Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén 25-én és 26-án rendezik. Országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel, laborbejárásokkal. Nyíregyházán is lesznek programok. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara szervezésében például bárki megismerheti a mentőautókat belülről, vizsgálhatnak régészetileg feltárt temetőkből előkerülő csontokat, tartanak szimulációs játékokat, interaktív bemutatókat is. A részletes program a kutatók éjszakája honlapján érhető el. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja a nyíregyháza.hu. Készülnek a szezonra a röplabdás lányok. A Fátum Nyíregyháza kerete alaposan átalakult a nyár folyamán. A csapat légiósai távoztak, helyükre pedig elsősorban magyar játékosok érkeztek. A felkészülést augusztusban kezdte a csapat, hétvégén pedig már felkészülési mérkőzéseket játszanak a lányok. A fővárosba utazik a Fátum az Újpest által szervezett tornára, ahol több találkozó is vár a játékosokra. A bajnokság október elején kezdődik, az első ellenfél a Kaposvár lesz, írja a nyíregyházi sport híre. A reggeli órákban előforduló csapadéknak a későbbiekben még lesz folytatása, egész nap felhős marad az ég Nyíregyháza környékén, és 23 foknál nem is lesz melegebb. Igaz, éjszaka is majd csak pár fokot hűl le, ehhez képest a levegő, hajnalban 16 fok várható. Holnap mindössze legfeljebb 18 fokot mérhetünk, miközben a mainál kiadósabb eső ígérkezik, sőt, zivatarok is kialakulhatnak. Hétvégén 22 fok valószínű. A folytatásban sem lesz sokkal melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig indul egy

8 óra után pedig itt a Best reggelben jön a napi visszahívó rovat. Van az úgy, hogy otthon sütjük a kenyeret, pláne a Covid óta erre sokan rákaptak, és műanyag íze van, hát az nem valami tökéletes. Lehet, hogy pont azt a szilikon formát használja, amelyet most visszahívtak. A Tesco üzleteiben értékesítették ezt a szilikon formát, és a termékben pedig határérték feletti illékony szerves anyag tartalmat mutattak ki. Az Ambition Sherry márkájú szilikon kenyérsütő formáról van szó, a visszahívás pedig a 25x13x5 cm-es szilikon sütőformát érinti, és itt az illékony szerves anyag tartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást esetleg mérgező, vagy pedig allergén hatást okozhat. Na ne ebbe süsse a kenyeret, figye vissza a Tesco-ba, ahonnan viszont elhozni kellene például néhány jópofa kutyát, azaz állategészségügyi telep, és holnap ismételten rendkívüli örökbefogadási nappal készülnek, hosszabb nyitvatartással, reggeltől estig várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával, ez pedig azt jelenti, hogy reggel 8 és este 6 óra között. Várják önöket a Szállási úton a rendkívüli örökbefogadó napra. Az állategészségügyi telepen amúgy online is meg lehet nézni ezeket a kutyusokat. Van róluk fénykép, de hát személyesen szerintem jóval komplexebb benyomást is tud egymásnak adni a kutya és a leendő gazdi. Mizu Nyíregyházán, bestfmnyiregyháza.hu írhatnak ma reggel is üzenőfalunkra. Meséljenek, hogy indult a csütörtök, addig meg akkor itt a Mizu. Fluor Tomi egykori őrülete és agymenése a Best reggelben.

0: Jó reggelt, itt a csütörtök, szeptember 10-e van, és itt a Best FM Best reggeli, Simon Norbert vagyok. Ha repontozni készül, már a kezében van a szatyora sok visszaváltandó palackkal és alu dobozzal, akkor ne lepődjön meg, hogyha kicsit később pittyen majd az egyenleg, nem kell püfölni a repont automata oldalát, mint régen, amikor a tévében elment az adás, mert hogy a mohó rendszer karbantartás végez, ezért lassabban érkezhetnek meg az utalások a bankszámlákra a palack visszaváltás után. Amúgy erről a repont rendszerében megjelenő üzeneten keresztül is tájékoztatják a felhasználókat, a visszaváltókat. Amúgy pedig más változás is jött a palack visszaváltási rendszerben. A MOHU jogszabály módosítást kezdeményezne, mert szeretné elérni, hogy a palack visszaváltásnál megszűnjön a készpénzes kifizetés lehetősége. Az önkormányzatokkal is egyeztetéseket folytatnak a rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokról és a lehetséges módosításokról. A MOHU szerint ugyanis a készpénzes kifizetés megszűnése azért is indokolt lenne, mert a köztéri kukákból történő tömeges palackgyűjtés súlyos köztisztasági és szociális problémákat okoz. Na, ezt most itt nyitva hagyom, és meghagyom a gondolatokat a fejekben. Viszont azt elmondom, hogy mindjárt jön a Csak 10 perc rovat. A téma pedig az, hogy kell-e nyáron D-vitamint szedni. Ez leginkább majd a jövő nyárra lesz hasznos beszélgetés. Minden esetre hallgassák meg Dr. Móri Gyulát és Szakács Tibit 8:30-kor itt a Besten.
1: Best FM! Best FM! Ritmusban a legjobban!

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Nyáron kell leszedni D-vitamint, tudnék válaszolni erre, de nem fogok. A Csak 10 perc volt indul, köszöntöm a rádióhallgatókat. Dr. Móri Gyula viszont fel lesz kérve arra, hogy válaszoljon erre. Szia, doktor úr, köszöntelek.
3: Szervusztok.
2: Te szedsz?
3: Akkor én szedek. Igen, ez két okból, erről mindjárt még beszélünk, aha, de valójában évmilliókig éltünk szedett D-vitamin nélkül. Oké. Kinek kell D-vitamint szedni? Ha valaki az egyenlítőhöz közel lakik, naponta szabadban van, vagy bármi miatt ott dolgozik, vagy bármit csinál, biztos, hogy semmi szüksége nincsen D-vitaminra.
2: De ezért volt az, hogy Roberto barátom, aki olasz, és amikor itt voltak nálunk, és én megkérdeztem, mert látta, hogy én miket szedek be. És megkérdezte, hogy ez mi? És mondtam neki, hogy mondom, ez D-vitamin. Hát azt mondja, az nap, ott van a napból, és akkor kapod. És ő kinevetett engem, és mondtam, hogy állj, nálunk azért más a helyzet.
3: Így van, ez Dél-Olaszországban, a tengerparton dolgozva, halászhálót szövögetve, vagy éppen...
2: Van egy kis árnyalatbeli különbség közöttünk.
3: Egyébként, na most várj egy picit, akkor most már mindegy. Akkor beszéljünk erről, mert ez egy fontos kérdés valójában. Ugye, árnyalatbeli különbség. Akaratlanul is egy elképesztően fontos dologra hívtat fel az emberek figyelmét. És ez nem a bőrszín és a leégés közötti összefüggés, hanem a bőrszín és a D-vitamin termelés közötti összefüggés. Tudtad, hogy van olyan?
2: Nem, de én ösztönszerűen mondtam ezt.
3: Minél világosabb a bőröd, egységnyi napozásra annál több D-vitamint fogsz termelni. És ezt kevesen tudják, de egy ilyen egész testet napoztatsz egy-két órát, több tízezer nemzetközi egységnyi D-vitamint.
2: Tehát akkor a finn rokonunk, ő ebből a szempontból hatékonyabb tud lenni napozásnál.
3: Tehát a finn rokonodat mellé ülteted, Roberto az olasz mellé? Barátod, így van,
2: igen?
3: És az egyiknek barna bőre van, a másiknak fehér, sütteted őket egységnyi ideig, hogy egyik se égjen meg, semmi más nem nézünk, csak a termelt D-vitamin mennyiségét, akkor Roberto ezen idő alatt kvázi semmit nem fog, vagy viszonylag keveset fog termelni, míg a finn rokonnak a teste meg egy jelentős mennyiséget fog termelni. Tehát minél barnább a bőröd, annál kevesebb D-vitamin szintetizálódik azonos mennyiségű napsütés hatására. Na, tehát ez csak azért mondtam, hogy ezért nem lehet túltolni. Bármennyit lehetsz a napon, nem tudod túltolni a D-vitamint, mert a szervezet lesz.
2: Az oké, Gyula, csak neki akkor nem kell pótolni, mert hogyha ő neki meg nem termeli... Pótolni. A szervezetnek.
3: De neki, miért nem termeli? Mert hogy rengeteg, de nem olyan mértékben termeli. Tehát nem áll le, tehát azt értsd meg, hogy de egyébként igen, ebben van, megint van egy ráció abban, amit mondtál, hogy afroamerikaiak D-vitamin szintje általában alacsonyabb szokott lenni azonos körülmények között. Na de mondom, nálunk is, tehát minél barnább vagy, annál kevesebb D-vitamin termelsz a napon.
2: Tehát egy jó üzleti vállalkozás, afroamerikaiaknak kell D-vitamint árulni. Pont.
3: Neked is kell, de miért kell? Az a lényeg, hogyha csökken a napfénybevitel, vagy nem vagy eleget a napon, akkor feltétlenül D-vitamin pótlásra mindenféleképpen szükség van. Ha a D-vitamin szinted rendben van, ezt tudományos kutatások igazolják, akkor ahogy nő a D-vitamin szint a szervezetedben, olyan mértékben csökken a halálozás, akármilyen okból, szív- és érrendszer és bármely okokból egyébként. És ma már nem C-vitaminnal tömjük a beteget egy fertőzésnél, hanem D-vitaminnal, vagy kitoljuk a napra, ugye erről már beszéltünk. Tehát a D-vitamin az nem csak egy kiegészítő. A D-vitamin az egy hormon is, tessék szíves lenni, figyelembe venni. Tehát a DNS, azaz az örökítő anyag szintézise, hogy mikor kell DNS-t gyártani, akkor kell legyártani DNS, akkor osztódik egy sejt. Tehát az sejtosztódások minőségére is hat a D-vitamin.
2: Szuper.
3: És rengeteg bizonyító kutatás van, hogy pótolni kell Magyarországon egyértelműen télen is az emberek szinte mindegyikére. Tehát ne hagyja abba senki. És ez egy nagyon fontos dolog, erről tudom, hogy beszéltünk, de ezt nem lehet elégszer elmondani. Mert a mai napig látom betegeknél is ezt a régi rossz szokást, hogy D-vitamin ugye zsírban oldódik. Akkor kell naponta bevinni?
2: Kell.
3: Kell. Így van. Annak ellenére a logikus válasz az lett volna, hogy nem, hát ha zsírban oldódik, akkor ilyen, vannak ilyen készítmények, hogy 30 ezer, és akkor beviszem egyszerre, és akkor két hétig nem eszek. Szóval nem. Tudnélik, már a tudomány ott tart, hogy rájöttünk arra, hogy van a D-vitaminnak egy egészen más hatása is, mint amit korábban a csontképzéssel kapcsolatban. A csontképzés szempontjából, és ezt vizsgálja a legtöbb kutatás, a csontképzés szempontjából teljesen mindegy, hogy naponta viszel be kisebb adagokat, vagy összevonod, és akkor egyszerre viszel be nagyobb adagokat. Szóval. Igen, ám, de ez azt az útvonalat mutatja, ahol ugye bekerül ez az előanyag, elkerül a májba, ott csinál belőle egy másik anyagot, és aztán majd megint aktivizálódik, és ez egy folyamat. És ez nagyon hosszú ideig kering. De kiderült, hogy a D-vitamin előanyagát, a kolekalciferolt minden egyes sejt fel tudja venni. Tehát azt értsd meg, Tibi, hogy a sejtjeiden belül is lezajlik az a folyamat, amit eddig azt hittük, hogy csak a szervezet egészében, szervről szervre kóborló D-vitaminnal, vagy kolekalciferolt bevitt ilyen anyaggal valósul meg. Nem! A sejtjeidben minden áldott nap szükség van rá, ezért ha ez nem napsütésből van, akkor pótolni bizony, ám azt igazából napfényből kell.
2: Jó.
3: Tetszik érteni?
2: A hallgató még kérdezett ilyet, hogy mondjuk meg a mennyiségeket, meg ilyeneket, de erről mi már beszéltünk.
3: Jaj, de nem.
2: Itt nem?
3: Egy új kutatást olvastam, jaj, de jó, hogy ezt felvetette. Tudnélik, az, amit most mondani fogok, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy figyeljen. Tehát én dolgozom mindig azon, hogy a vitamin protokolloknál van-e újabb dolog, kell-e valamit bevezetni, változtatni, stb. És most tanulmányoztam, igen, nevét sem mondom, hogy ne jöjjön kísértésbe senki, de egy úgymond megadózisú D-vitamin kutatást, ami még nem olyan bizonyított, de mondom, autoimmun betegeknél ez egy érdekes irány lehet. És ennek kapcsán kezdtem el megnézni a tanulmányokat, hogy most jó, akkor mi számít megadózisnak, mi számít ilyen-olyan. Tehát a hihetetlen, hogy dózisok a D-vitaminban vannak olyan 400 nemzetközi egységtől 35 ezer nemzetközi egységig. Tetszik érteni? Tehát ilyen szórásban vannak a tanulmányok is. Még az, hogy teljesen másra, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ugyanaz a dózis, Tibi, most figyelj, ugyanaz a dózis különböző emberekben 10-szeres D-vitamin szint különbséget hozott. Hagytam időt, de gondolom, tudsz szóhoz jutni.
2: Én még nem nyilatkozhatom, mert mi annyi támadást kaptunk.
3: Hogy ez megdöbbentő.
2: Az egy dolog, hogy én mit gondolok, de a hallgatók máshogy működnek. Ők volt olyan, aki felszólított minket arra, hogy ne is mondjuk azt, csak azt, ami a dobozra rá van írva. Tehát arra kérem ilyenkor őket is, hogy egy, mindenki magának higgyen, kettő, ezt meg hallgassa meg, ezt a részét.
3: No, tehát még egyszer mondom, ezt mindenki csinálja meg, teljesen mindegy, hogy mit hisz. Ez egy bizonyított tény, ezt én kimerem mondani névvel, arccal, rádióval, podcasttel, mindennel. Tehát mondjuk ki, hogy ugyanaz a D-vitamin mennyiség egy házban, ha egy jó nagy házat veszek, mondjuk egy ilyen felhőkarcolót, és mindenkinek ugyanazt a D-vitamint adom, és ugyanannyit napozik, mindent standardizálok, akkor is különböző D-vitamin szinteket hozhat. Nem, tízszeres az eltérés, tízszeres. Igen? Ezért oda akarok kiukadni, hogy mindenki kitalálhatja, hogy mennyit szed, de kizárólag akkor jó az, ha visszaméri 8-12 hét.
2: Na, ez a lényege.
3: Hogy mennyi a D-vitamin szint a szervezetében. elvileg tartósan szedsz ugyanannyit, hát akkor elvileg ugyanolyan szintnek kellene kialakulni, és nem. Ezt a vitamint csak visszaméréssel lehet dozírozni.
2: Uh-huh. Jó, oké.
3: Okay. Tehát lehet egy indítani valahol, és aztán vissza kell mérni. De hagyd mondjak már még néhány súlyos számot.
2: Akkor gyorsan.
3: Tehát súlyosan, nagyon gyorsan, súlyosan D-vitamin hiányos az emberiségből 1 milliárd ember, és nem súlyosan, de észrevehetően és problémát okozóan D-vitamin hiányos 4 milliárd.
2: Az oké, okay, de nekem most Magyarországon... Okay,
3: és ebből senki nincs Afrikában nagy valószínűséggel, ja. Úgyhogy még csak gondolj bele, hogy nem is egy jó, akkor egy elmaradott...
2: Magyarországon különben jól állunk, vagy nem? Ennyi?
3: Nem, nagyon rosszul állunk, rendszeresen rosszul.
2: Akkor ezért beszélsz erről. Igen.
3: Így van, ezért beszéltünk erről, mindenki nézesse, méresse, és még nem is minden laborban jó a határérték, csak hogy segítsek.
2: Köszi, oké. Okay. Beszéltünk régebben az egyik adásban arról, volt egy elejtett mondatod, és az elejtett mondatokkal kapcsolatban vigyázni kell, a hallgató ezt mindig visszajelzi. Azt mondtad, hogy a víznek kettő szerepe van. Na most ez úgy érdekli az egyik hallgatónkat, megkérdezte, hogy mik ezek. Ezzel folytatjuk holnap, előre szeretnék szólni, hogy most nincs válasz. Jó? Úgyhogy a víz kettő szerepe. Mit rejt ez a mondat? Hogy kell ezt
3: amitől
2: érteni?
3: Nekem leesett az állam, mikor én ezt most nem túl régen
2: igen.
3: Megtanultam.
2: Hát,
3: jó, okay. Elmondom.
2: Ennyi. Köszönjük, doktor úr. Holnap találkozunk. Szép napot. Szia.
3: Szervusztok. You ready, B? Let's go get him.

0: Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Jók a zenék.
2: Jók a zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

0: Pillancsunk rá az órára, 11 perc múlva már 9 óra, remélhetőleg nincs késésben, és hogyha vonattal utazik, akkor remélhetőleg a vonat sincsen késésben, néha azért ez előfordul. Viszont jó hír, hogy visszatértek a tokai Intercity járatok a Miskolc-Nyíregyháza vonalra. Tegnaptól ismét lehet vonattal utazni Miskolc és Nyíregyháza között, így a tokai Intercity járatok is visszatértek a vonalra. A Miskolc és Szerencs közötti vágányzár után ismét közlekednek a vonatok Miskolc-Nyíregyháza vonalon is. A tokai Intercity ugyanakkor Szolnok és Budapest nyugati közötti vágányzár miatt terelt útvonalon járnak, és a terelt szakaszon viszont a vonatok nem állnak meg. Ezt jó észben tartani, hogyha vonatozni készül ezen a szakaszon, és hogy jelenlegi tervek szerint a vágányzár november 3-áig tart majd. További hírek, frissek 9 órakor itt a Best reggelben.
1: Mindenből a legjavát adjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
4: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
5: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
3: Tartasz közénk te is!
6: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér, szeptember 10.
1: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram, fókuszban a tirpák ízek, nemzetközi úszóverseny Nyíregyházán. Ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Népszerű volt az idei nyári diák munkaprogram, csak nem 30 ezer fiatal vállalt munkát a vakáció alatt. A legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be. A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a programban résztvevő diákok több mint 80%-át önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. A Kossuth térre várják hétvégén a gasztronómia szerelmeseit Nyíregyházán. Szombaton rendezik a Tirpák Fesztivált, ahol a régi hagyományos tirpák ízek dominálnak majd. Támba Miklós, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Észak-Alföldi régió elnöke elmondta, 31 csapat lesz, és csak nem 80 féle étel készül.
8: Lesz leves kategória, lesz pörköltök kategória, lesz egytálétel kategória, lesznek menüsorok, illetve lesznek desszertek, desszertnél például a csőrögefánk, a normálfánk, lesz strudli, illetve egyéb hájas sütemények. A levesekből van legalább 15 féle igazából tirpák ételeknél, ami abban az idő ha visszamegyünk mondjuk 80-100 évet, a burgonya, a zöldségfélék, a káposzta alap, illetve a háznál megtermelt szárnyas jószág, illetve a disznó, a marha.
7: Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén 25-én és 26-án rendezik. Nyíregyházán is lesznek programok. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara szervezésében például bárki megismerheti a mentőautókat belülről. Tartanak szimulációs játékokat, interaktív bemutatókat is. A részletes program a kutatók éjszakája honlapján érhető el. Idén 4. alkalommal ugorhatnak a medencébe a szenior úszók Nyíregyházán. Szeptember 19-én rendezik a Masters NSC Kupa nemzetközi szenior úszó versenyt. A sporteseménynek az Eizmann városi úszoda ad otthont. Célja, hogy felkészülési lehetőséget biztosítson a Masters úszók számára, és hogy népszerűsítse a nyíregyházi és magyar szenior úszást. A részletek elérhetők az esemény Facebook oldalán. A reggeli órákban előforduló csapadéknak a későbbiekben még lesz folytatása, egész nap felhős marad az ég Nyíregyháza környékén, és 23 foknál nem is lesz melegebb. Igaz, éjszaka is majd csak pár fokot hűl le, ehhez képest a levegő, hajnalban 16 fok várható. Holnap mindössze legfeljebb 18 fokot mérhetünk, miközben a mainál kiadósabb eső ígérkezik, sőt, zivatarok is kialakulhatnak. Hétvégén 22 fok valószínű. A folytatásban sem lesz sokkal melegebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig

9 óra után pedig indul a programozó, nézzük, hogy mi vár ránk. Kellene egy jó állás? Hát akkor lesz rá lehetőség. Állásbörze lesz ismét a Nyíregyházi Egyetemen. Ennek az időpontja szeptember 16-a, ez egy szerdai nap, reggel 9-től egészen délután 3-ig, szóval a Nyíregyházi Egyetem A épület Bessenyei aula. Továbbra is fókuszban az egészségügy szeptemberben. Szeptember 21 és 27-e között mozogjunk együtt az egészségünkért címmel. Városmajori egészségnapok lesznek a Szív világnapja jegyében. Pillantsunk bele, például 22-én kedden indítanak egy senior örömtánccal, aztán pedig kezdő country tánctanfolyam is lesz, ez egy igazán vidám kis közösségi dolog. 23-án Reiki klub, 24-én csütörtökön gerinc jóga, 25-én pedig gyógytorna a csontritkulás kezelésére, ez kiváló, és hát ami a legfontosabb, hogy szűrővizsgálatokat is el lehet végezni, vérnyomás, vércukor, oxigénszint mérés is lesz majd a helyszínen, ráadásul még a hölgyek szépség tanácsadásban is részesülnek, mindez persze ingyenesen. A Városmajori Művelődési Házban szeptember 21 és 27 között.

0: Mi lesz ma Nyíregyházán? Hát többek között Dr. Záhér Gábor előadása is. Mérgek és függőségek tabuk nélkül, ez a cím, komoly témák, közérthetően, sokszor önmagunkra ismerve, a tőle megszokott néha csípős, néha felszabadító humorral, nem riogat, nem moralizál, csak gondolkodtat és közben szórakoztat. Záhér szerint a világ ma este Nyíregyházán 6 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Egy igazi szabad levegős program a Nyírerdő jóvoltából, lesz majd Nyírerdő nap szeptember 26-án itt a helyszín, a Sóstói Erdő erdei tornapálya. Sünni futással indítanak az óvodásoknak, de lesz majd Nyírerdő családi futás is, 2026 méter, bogárháton bemutató és ehető erdő interaktív erdőkóstoló Bozsó Gyulával, hiszen sok minden meg lehet egy erdőben dézsmálni, nem csak az állatoknak, hanem nekünk is. Ezentúl erdészek, vadászok, gombászok, madarászok, méhészek mind-mind ott lesznek, és ráadásul még vadpörkölt kóstolásra is lesz lehetőség. A Sóstói Erdő erdei tornapályán, szeptember 26-án, a Nyírerdő napon.
1: Mindenből a legjobbat adjuk.

0: is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez

induló csütörtök, a Best reggel első pár el is indult. Én Simon Norbert vagyok, jó reggelt, szép napot. Mi várható hétvégén? Szerintem már mindenki tudja, de hogyha esetleg valaki valami oknál fogva még nem hallotta volna, ugye szombaton Tirpák Fesztivál fellép majd, Korda György és Balázs Klári, na meg jönnek a Tirpák ételek, és vasárnap pedig Vad Gasztro Fesztivál. Mondom a kínálatot: őszragú leves, szarvas gulyás, őszragúval töltött wrap, szarvas grillkolbász bagetben, káposztágyon, köcsögös bab szarvas hússal, vaddisznópörkölt, fürdleves, fácánleves, töltött lapcsánka szarvasragúval, és tépet húsos burger szarvasból és hőzből. Hú, ezt így reggeli előtt elég volt végigmondani. Igazából így sorba szerintem mindegyik jöhetne. Természetesen itt is vannak kísérő programok, maga a Vad Gasztro Fesztivál 9.45-kor indul majd vadászkürtös megnyitóval, és zárul majd délután fél ötkor Nagy Csomor András és zenekarának koncertjével.

0: Apple.
1: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen, nagy a forgalom városunkban, különösen a főutak mentén, a piacok és oktatási intézmények közelében tapasztalható forgalmi torlódás. Tartanak a 36-os főút alatti áteresz átépítési munkái, a kijelölt telelőút a nyugati elkerülő, ahonnan a Tokaj út irányába lehet kerülni a lezárt rész. Továbbra is jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassan halad a forgalom a Vasvári Pál utcán, csak úgy, mint Nyíregyháza Nagykáló között. Az erre közlekedők hosszabb menetidővel számoljanak. Körültekintően óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

És igen, ha ránézünk az órára, láthatjuk, hogy pár perc múlva már 10 óra, elindult a csütörtök. Amúgy egyre közelebb kerülünk a hétvégéhez, változik az időjárásunk, ma már csak 20 fokok lesznek, holnap még 20 fok sem lesz, kiadós eső várható holnapra, szóval jó munkát mára, remélhetően működik a munkahelyi demokrácia, amikor is mindenki elmondhatja a véleményét, mielőtt a főnök közli a sajátját. Sikeres napot, én Simon Norbert vagyok, holnap reggel, ahogy már említettem, indítjuk a hétvégét. Rádiózom ma is a Bestel.

0: Elünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér, szeptember 10.
4: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Ülésezett az idősügyi tanács. Egészségnapok a Városmajorban. Kedvező tapasztalatok a nyári ellenőrzéseken. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, összesen 6 előadással várják az időseket. Az első alkalmon a történelem került fókuszba, de lesznek életmóddal és egészséggel kapcsolatos előadások, és olyan is, amely a kultúránhoz kapcsolódik. Megrendezik szeptember 22-én a Szépkorúak sporttalálkozóját is, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja a nyíregyháza.hu. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a Város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
6: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt étel, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
5: Szabolcs-Szatmár-Berekben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felett meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. Többfelé zavarják felhők a napsütést, de Nyíregyházán ma már nem várható jelentősebb csapadék. Holnap azonban még eshet, sőt ennek a mennyisége is jelentősebb lesz, mint ami ma hajnalban hullott. A mai 23 fokos csúcshőmérséklet után holnap mindössze 18 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, az utána következő napokban pedig általában 22 és 24 fok között alakulnak a legmagasabb értékek. Éjszakánként 10-12 fok közötti minimumok várhatók. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Friss hírek, információk Andrástól egy óra múlva jönnek majd újra, mostaniakat is köszönjük szépen. Szeptember 10-e van Hunor és Nikolett napja, remélem mindenkinek jól indult el ez a mai nap, és azt is, hogy együtt rádiózunk egészen 2-ig itt a 103.9-en. Én Szendi Hajni vagyok, és pillanatokon belül jön majd a névnaptár, aztán takarítunk a kutya után, Maglócki Tibor kutyatrénerrel, lesz kalendárium is, és egy rövid sorozatot is elindítok ma, Álomfejtő címmel. Ma kiderül, mit jelent ha menekülünk álmunkban.

0: Big Salsa.
1: Névnapozunk, szeptember 10-e van, és ma a Nicoletteket és a Hunorokat köszönhetjük fel. A Nicoletta Nicole névből származik, amely a görög Nikolaos, magyarul Miklós férfi név francia változatának női párja. A Nicolette igen gyakori a 90-es évek óta Magyarországon. Sok kisbaba, kislány ezt a nevet kapja, amikor világra jön. Híres Nicolettekből sokat találunk. Szepesi Nicolette úszó, Szőke Nicoletta jazz ének, de itt van Nicole Kidman színésznő is. Ma a Hunorokat is felköszönhetjük. A Hunor a csodaszarvas eredetmondából származó név, a Hun, latinul Hunnus név, kicsinyítő képzős számazéka. A Hunor ritka névnek számít idehaza, de a név viselői ünnepelhetnek április 24-én, szeptember 30-án és december 30-án is. Isten éltesse a névnaposokat, holnap a Teodórák következnek. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new deal.

0: ahol kutya van a családban, hát az átlagnál lényegesen többször kerül elő a porszívó nálunk napi szinten, és hát kétféleképpen viselkedhet egy kutya a porszívóra, a miénk az pont letolja, tehát így arrébb kell tolni a porszívóval, mert bodza nem reagál rá. Más esetben viszont látunk olyan videókat, hogy ahogy beindul a porszívó, a kutya elszalad, sőt olyat is, hogy támadja a porszívót. Hát mi a helyzet a porszívóval, a felmosó fejjel, amikor mossuk a padlót és lóg rajta a kutya, vagy húzzuk be az utcáról a kukát, és a kutya támadja ezerrel? Vajon ezeknek a viselkedéseknek ugyanaz a gyökere? Hagyjuk, hogy ez így maradjon, vagy érdemes közbeszólni? Erről beszélgetek ma Maglóczky Tibor kutyakiképzővel. Szia Tibi!
1: Szia Hajni, üdvözlöm a hallgatókat is! Hát ez a kétféle reakció, amit elmondtál, elmondtad, hogy ez végül is három. Tehát az, hogy arrébb toljuk a kutyát, mert annyira közömbös, vagy fél, és elszalad, elmenekül, igen, vagy akár meg is támadja.
0: Igen.
1: Tehát ez a három variáció van. Aztán a három variáció között ugye vannak az átmenetek, hogy akár félelemből támad, vagy előbb lusta, aztán mégiscsak megtámadja, vagy mégiscsak arrébb megy, és akkor itt most lehetne a variációkat sorolni. De a lényeg az, hogyha hozzá szeretnénk szoktatni, akár porszívóhoz, akár a felmosóhoz, akár a kukához, amit húzunk, fűnyíróhoz, babakocsihoz, biciklihez, aminek ugye van kereke, forog, esetleg hangos, zajos, stb. Amiről beszélgettünk az előbb, hogy meg kell nézni, hogyan reagál erre az én kutyám, ha egy kutyám van. Ha többen vannak, akkor nyilván két kutya általában egy kicsit eltérően reagál, de lehet pont az ellentéte az egyik a másiknak, mert lehet, hogy az egyik támadja, a másik elvonul, vagy közömbös, de a lényeg, ami nagyon fontos, sok gazdi úgy próbálja megoldani, hogy mondja a kutyának, hogy nem szabad.
0: Annyi.
1: Ez jó lehet, ha a kutya már tudja, hogy mit jelent az, hogy nem szabad.
0: Aha.
1: De lehet, hogy tudja a kutya, hogy mi az, hogy nem szabad, de a porszívó, vagy a kuka, amit húzok, tolok, és csörög, zörög, és hangos, az egy olyan erős inger, hogy a kutya nem fog reagálni a nem szabadra.
0: Felülírja.
1: És itt jön, felülírja, és itt jön az, amit én szoktam mondani, mert a legtöbb ember fejében az van, hogy a póráz a sétára való, de ilyenkor nyugodtan pórázra lehet venni otthon a lakásban, az udvaron a kutyát, és úgy kezdek el mondjuk porszívózni.
0: Na.
1: Úgy húzom ki a kukát, vagy úgy húzom be a kukát, vagy úgy kezdek füvet nyírni, hogy pórázra veszem.
0: Jó, mert van, amelyik fűnyírót is támad. Aha.
1: Hajaj, és az meg veszélyes, hát, mert ugye van kereke, azt igen, meg akarja fogni általában. Tehát van olyan kutya, amelyik a kereket vadásza. Van olyan, amelyik a hangra megy, hogy bekapcsolták a gépet, de a lényeg, hogy a fűnyíró ezek közül a legveszélyesebb.
0: Persze, még ott a robot fűnyíró is ott van.
1: Mozdulat, igen. Hát az is, igen, rossz mozdulat, az komoly sérülést okoz, tehát vagy a lábujját vágja le, vagy az órába belevág, igen, tehát az komoly dolog. Tehát itt van megint a felelősségünk, az, hogy oké, látjuk, hogy a kutya úgy reagál, na akkor ezt most tanítsuk meg neki, de várjunk vele két évet, hú, már két éve ez a helyzet, és már háromszor voltunk állatorvosnál miatta, és mindig túlélte szegény, de most már csináljunk valamit. Tehát a legegyszerűbb, rögtön az elején látom, hogy hogy reagál a kutya, akkor nekem abba az irányba kell terelni, amit én szeretnék, hogy a kutya biztonságban legyen, ne zavarjon, szokja meg ezt a dolgot. Tehát visszakanyarodva oda, amit elkezdtem mondani, hogy a póráz használat a lakásban, a kertben megengedett, sőt, szükséges. Ilyen helyzetekben, ha póráz nélkül nem tudom kizökkenteni, nem tudom kezelni a kutyát, nyugodtan pórázra lehet venni, és az első legkisebb jel, amit mutat a kutya, hogy mondjuk támad, akkor le kell gátolni. Akár egy határozott pórázrántással, előtte nyilván rászólhatok, hogy nem, és kapja a pórázrántást. Ugye volt már ilyen, hát nem egy kutya nyilván, mert sok ilyen helyzetben segítettem, de ugye mondta a gazda, hogy na hát ezt nem lehet megtanítani, mert ez úgy támadja, aha, hogy csak na, tehát ilyen kovadállat. Jó, mondom, oké, akkor nézzük meg, és akkor fél perc múlva a kutya úgy szépen a fűnyíró mellett, ahogy kell.
0: Nem mondod, de ügyes vagy.
1: Nem azért mondtam el, mert nem mindig sikerül ez ilyen gyorsan.
0: Van, hogy 20 perc,
1: kell hozzá a kutya.
0: Igen.
1: Kell hozzá a kutya, kell hozzá a kiképző, kell hozzá a gazdi.
0: Tehát ott is pórázzal csináltad először?
1: Ott pórázzal, igen. Uh-huh. Tehát vannak olyan esetek nyilván, ahol ugye ezt régebbi adásokban is beszéltük, ahol gátlásról, kizökkentésről volt szó, hogy vannak olyan egyedek, ahol ez gyorsan el lehet érni. És lehet, hogy elég egy alkalom és megtanulja, de vannak olyan egyedek, ahol akár hosszú hónapokat kell dolgozni ezzel, amíg elérjük azt a szintet, amit szeretnénk. Itt megint az jön be, hogy milyen kutyánk van, aha, mennyire ismerjük, mennyire tudjuk kezelni. mert egyébként lehet az, hogy, és mindig gazda kutya párosról beszélünk, mert van egy kutya egy adott ösztönkészlettel, van egy gazdia, ők egy párost alkotnak. Ha kicseréljük mondjuk a kutya mellett a gazdit, és másik ember kezeli, akkor lehet, hogy sokkal gyorsabban ér el eredményt vele, vagy sokkal lassabban. Jó? Tehát ez mindig páros gyakorlat, ezt el szoktam mondani a kutyasuliban és egyéni foglalkozásokon is, hogy mindig azon múlik, hogy milyen párost alkotunk a kutyánkkal. Mennyire ismerjük, mennyire vagyunk tapasztaltak, milyen gyorsan tudunk reagálni, tudjuk ezeket a folyamatokat, hogy hogyan avatkozom be, miért úgy csinálom, mit fog reagálni a kutya, ha már én tudok előre gondolkodni, és fel vagyok készülve, hogy nagy valószínűséggel a kutya ezt fogja reagálni, akkor megerősítem, ha nem azt, akkor le kell tudnom gátolni. Jó, tehát ezek a helyzetek koordinálhatóak, taníthatóak, és kell is tanítani a békés egymás mellett élés miatt.
0: Hát persze, mennyivel egyszerűbb úgy füvet írni, hogy a kutya ül a szépen, mit tudom én, a teraszon, mi meg szakadrólunk a víz, ezt vágjuk a füvet.
1: Vagy megengedem neki, hogy kísérjen, de nem jöhet mondjuk 3 méternél közelebb a fűnyíróhoz, és nem támadhatja.
0: Olyan módszered nincs, Tibi, hogy a kutya nyírja le a füvet, meg mossa fel a parkettet, és használja porszívót, mert mindig mondom Bodzának, te csak celebeskedsz, mi meg itt dolgozunk, viccet félretéve.
1: Ez a dolga.
0: Igen.
1: Celebeskedjen.
0: Igen. Na, hát Bodzának külön TikTok oldala is van. Na, hát legközelebb folytatjuk még kuka, porszívó, felmosó, mitől indul be a kutya ezekkel kapcsolatban, legközelebb ez lesz a témánk.

0: Szeptember 10-e van, ma a Hunorokat és a Nicoletteket köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Gibraltárban ma nemzeti ünnepet tartanak, 1967 óta mindig megteszik ezt szeptember 10-én, és 2003 óta a mai nap az öngyilkosság megelőzésének világnapja, erről majd külön fogok beszélni, de most nézzük, milyen események köthetőek szeptember 10-éhez. Nyissuk a kalendáriumot 1913-mal, amikor is megnyitották az első fizetős autópályát az Amerikai Egyesült Államokban. Az Antant hatalmak aláírták Ausztriával a békeszerződést Franciaországban. Ennek értelmében Ausztria elismerte Lengyelország, Magyarország, Csehszlovákia és Jugoszlávia függetlenségét. A Lajtabánság Burgenland néven Magyarországtól Ausztriához került. Mindez 1919-ben volt. Kanada hadat üzent Németországnak 1939-ben, rá 4 évre a német csapatok pedig megszállták Rómát. Bemutatták Pablo Picasso freskóját, a Guernicát Spanyolországban. Nagy, hát megdöbbenést keltett, maradjunk annyiban, 1981-ben történt ez. Magyarország szerződést írt alá, melynek értelmében 1986-tól Forma 1-es autóversenyfutamokat rendezhet. 1985-ben történt ez, és azóta minden évben itt van a száguldó cirkusz. 1990-ben Saddam Hussein Irak elnöke kőolajat ajánlott azoknak a fejlődő országoknak, akik támogatják őt az öböl háborúban. Ez tehát 1990-ben volt, és az öböl háború 91. január 16-án kezdődött el, és február 28 8-áig tartott a Perzsa öbölben, ez egy fegyveres konfliktus volt. Ennek során az ENSZ koalíció szabadította fel az Irak által megszállt Kuvaitot. 2002-ben ezen a napon Svájc az ENSZ tagjává vált, és merényletet követtek el Annalin svéd külügyminiszter ellen egy bevásárlóközpontban. 2003-ban történt ez meg, és végül, de nem utolsó sorban, 2008-ban Svájc alatt megnyitották a nagy hadron ütköztető gyűrűt, ami az emberiség eddigi legnagyobb fizikai kísérlete volt, és hát egyébként én a Ken Follett-ek regényeket nagyon szeretem, az egyikben ezzel is foglalkozik, hát érdekes történetet tár elénk. Ez volt már a kalendárium.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

szerintem borzasztó rossz érzés, amikor az ember egész éjszaka álmában menekül, ugye? Ilyen üldözéses álma szerintem a legtöbbünknek már volt, és ezek különösen intenzívek lehetnek. Az érintettek pedig arról számolnak be, hogy kifejezetten rossz érzést keltett ez bennük. Persze semmi furcsa nincs ebben, hiszen futni, menekülni, bujkálni nyilván nem egy jó élmény, még akkor sem, ha ez csak egy álomban történik. Az efféle álmok kapcsán mindig felmerül a kérdés, hogy mi lehet a jelentésük. Bár nincs egyetlen mindenkire érvényes magyarázat, de azért a pszichológusok szerint összefügghetnek a stresszel, a szorongással. Az üldözésről szóló álmok egyébként a leggyakrabban visszatérő álomtípusok közé tartoznak, és sokszor annyira valóságosnak érződnek, hogy az ember heves szívveréssel vagy szorongással ébred fel, még akkor is, ha néhány másodperccel később már tudja, hogy nincs valódi veszély. Sokakban ilyenkor jogosan feljön a kérdés, miért üldöztek álmomban? Nos, a szakértők azt mondják, hogy ezeket az álmokat érdemes inkább metaforikusan, semmint szó szerint értelmezni. Nem feltétlenül azt jelzik, hogy valaki valóban fenyeget bennünket, sokkal inkább arra utalhatnak ezek az álmok, hogy van valami az életünkben, amitől szabadulni szeretnénk, vagy amellyel nehezen nézünk szemben. Nos, több álomelemző szerint az üldözéses álmok egyik leggyakoribb témája az elkerülés. Ez lehet egy kellemetlen beszélgetés, egy döntés, egy munkahelyi probléma, egy konfliktus, vagy akár egy érzés is, amelyet nem szeretnénk igazán megélni. Ha nappal folyamatosan félretolunk valamit, az éjszaka szimbolikus formában visszatérhet. Az üldöző ebben az értelemben nem feltétlenül egy konkrét szemét jelképez, inkább magát a problémát vagy a nyomást, amelytől menekülünk. Ide tartozhatnak hétköznapi stresszforrások is, közelgő határidők, pénzügyi gondok, nagy elvárások vagy egy olyan helyzet, amelyen túl megterhelőnek érezzük már ezt. A szakértők szerint mindezek ellenére érdemes lehet megfigyelni azt, hogy kiüldöz minket, valamint azt, hogy milyen érzések kavarognak bennünk, félelem, tehetetlenség, düh vagy bűntudat. Ha például egy ismerős üldöz minket, érdemes végig gondolni, milyen a kapcsolatunk vele éber állapotban. Ha azonban egy arctalan alak vagy valamilyen lény jelenik meg, lehet, hogy inkább egy nehezen megfogható belső feszültségről van szó. Az üldözéses álmok egyik gyakori változata, amikor menekülni próbálunk, mégsem tudunk megmozdulni, minthogyha a lábunk ólomból lenne, vagy homokban futnánk. Ez az élmény gyakran kapcsolódhat a tehetetlenség érzéséhez, mert lehet, hogy egy helyzetet ébenen is túl nehéznek érezzük, vagy kezelhetetlennek, nem látjuk, hogyan tudunk ebből kilépni. Ha az üldözéses álom egyébként újra és újra felbukkan, az gyakran azért lehet, mert hogy az alapjául szolgáló stressz vagy a konfliktus is tartósan jelen van. Egy intenzív álom után elsőként érdemes emlékeztetni magunkat arról, hogy ez egy álom volt, csak egy álom. Lassú légzés, néhány perc nyugodt ülés segíthet csökkenteni a feszültséget. Van, akinek az is jól esik, ha elkezd erről beszélni valakinek, vagy röviden leírja, mi az, amire emlékszik. Nos, a kérdés az önreflexió elindítására. A következő, mi az, ami elől mostanában menekülök? Nem kell feltétlenül rögtön nagy drámai választ keresni, lehet, hogy csak egy halogatott feladatról vagy egy kellemetlen beszélgetésről van szó. És hogyha rájövünk, hogy mi az, ami elől mostanában menekülünk, az is lehet, hogy a menekülős álmaink is megszűnnek egy időre.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest. Kossuth tér. Szeptember 10.
2: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: 120 éves a Váci Mihály tagintézmény. Idén is lesz kutatók éjszakája. Készül a szezonra a Fátum. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Jönnek a részletek. Jubileumot ünnepel a nyíregyházi Móri Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály tagintézménye. Az intézmény idén 120 éves. Az iskolát a város déli részén a sajátos szerkezetű bokortanyákon élő családok gyermekeinek alapították. Ez az iskola az egyik legrégebben működő intézmény Nyíregyházán. A napokban nagyszabású ünnepséget is tartottak az évforduló kapcsán. Illés Zoltán Imre, a Móri Zsigmond iskola főigazgatója beszédében kiemelte, az iskola legfontosabb küldetése változatlan, tudást, értéket és útravalót adni a következő generációknak, olvasható a nyíregyháza.hu beszámolójában. A jubileumi évben több Váci Mihályhoz kötődő rendezvénnyel is készül az iskola. Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén 25-én és 26-án rendezik. Országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel, laborbejárásokkal. Nyíregyházán is lesznek programok. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara szervezésében például bárki megismerheti a mentőautókat belülről, vizsgálhatnak régészetileg feltárt temetőkből előkerülő csontokat, tartanak szimulációs játékokat, interaktív bemutatókat is. A részletes program a kutatók éjszakája honlapján érhető el. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja a nyíregyháza.hu. Készülnek a szezonra a röplabdás lányok. A Fátum Nyíregyháza kerete alaposan átalakult a nyár folyamán. A csapat légiósai távoztak, helyükre pedig elsősorban magyar játékosok érkeztek. A felkészülést augusztusban kezdte a csapat, hétvégén pedig már felkészülési mérkőzéseket játszanak a lányok. A fővárosba utazik a Fátum az Újpest által szervezett tornára, ahol több találkozó is vár a játékosokra. A bajnokság október elején kezdődik, az első ellenfél a Kaposvár lesz, írja a nyíregyházi sporthíre. Több felé zavarják felhők a napsütést, de Nyíregyházán ma már nem várható jelentősebb csapadék. Holnap azonban még eshet, sőt ennek a mennyisége is jelentősebb lesz, mint ami ma hajnalban hullott. A mai 23 fokos csúcshőmérséklet után holnap mindössze 18 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, az utána következő napokban pedig általában 22 és 24 fok között alakulnak a legmagasabb értékek. Éjszakánként 10-12 fok közötti minimumok várhatók. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Friss hírek, információk egy óra múlva újra. Kellemes szép délelőttöt kívánok. Isten éltesse a Hunorokat és a Nikoletteket. Holnap majd a Teodórák következnek, és természetesen virtuális ölelést küldök a szülinaposoknak is. Na, ki szereti Guy Ritchie-t? Én imádom a stílusát. Ma van a szülinapja a sztárnak, aki hát túl sok időt nem töltött iskolapadban. Hamarosan elmondom, hogy alakult az élete eddig.

Nagyon fontos nap a mai, szeptember 10-e az öngyilkosság megelőzésének világnapja, amelyet 2003 óta tartanak világszerte. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az öngyilkosságok megelőzésének lehetőségére, és arra ösztönözze a társadalmat, hogy merjünk beszélni erről a nagyon-nagyon nehéz témáról. A világnapot a Nemzetközi Öngyilkosság Megelőzési Társaság kezdeményezte a WHO-val együttműködésben. Az első világnapot 2003. szeptember 10-én tartották. Azóta minden évben ezen a napon különböző programokkal és kampányokkal próbálják erősíteni és felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára. A világnap egyik legfontosabb üzenete, hogy az öngyilkosság megelőzhető, és ezért minden egyes embernek lehet szerepe abban, hogy segítséget nyújtson. Sok esetben ugyanis már az is nagyon sokat jelenthet, hogyha valaki meghallgatja a másikat és komolyan veszi a jelzéseit. A magány, a reménytelenség vagy a tartós lelki fájdalom olyan érzések lehetnek, amelyekkel nagyon nehéz egyedül megküzdeni. Éppen ezért fontos, hogy ne tekintsük gyengességnek, hogyha valaki segítséget kér. Szerintem ennek pont az ellenkezője igaz. A segítségkérés sokszor éppen az erő és a változtatás első jele lehet. A szakemberek szerint érdemes odafigyelni azokra, akik hirtelen visszahúzódóvá válnak. Elvesztik az érdeklődésüket a korábban fontos dolgok iránt, vagy reménytelenségről beszélnek, hogy nincs kiút. Fontos azonban, hogy egyetlen ilyen jel önmagában még nem biztos, hogy veszély. A legfontosabb az együttérző odafordulás, és az, hogy ne maradjon egyedül az, aki nehéz élethelyzetben van. A világnaphoz kapcsolódó egyik ismert jelképes üzenet, a figyelem és a kapcsolódás életeket menthet. A környezetünkben élőknek ezért nem feltétlenül nagy dolgokra van szükségük, hanem arra, hogy valaki valóban meghallgassa őket. A beszélgetés nem old meg minden problémát, de megteremtheti annak a lehetőségét, hogy az érintett eljusson a megfelelő segítséghez. Magyarországon nem állunk túl jól, hogyha a statisztikai adatokat nézzük. A Központi Statisztikai Hivatal 2024-es adatai szerint Magyarországon 1601 ember halt meg öngyilkosság következtében. Ez azt jelenti, hogy átlagosan naponta több mint 4 ember vesztette így életét hazánkban. A 2024-es adatok szerint az öngyilkossági halálozási arányszám 16,7 eset volt 100 000 lakosra vetítve. A nemek között egyébként jelentős a különbség. 100 000 lakosra ugyanis 27 férfi és 7,1 nő jutott, vagyis a férfiak körében az öngyilkossági halálozási arány csak nem 4-szerese, mint a nőké. Az életkor szerinti bontásban az látszik, hogy a 2024-ben bekövetkezett esetek közül 729 a 60 éves vagy annál idősebbek, 568 a 40-59 évesek, 298 pedig a 15-39 évesek között történt. Hogyha a területi eloszlást nézzük, is jelentős a különbség. A legmagasabb öngyilkossági halálozási arányszám látta a KSH tábláján 2024-ben a Dél-Alföldön regisztrálták, ahol 100 000 lakosra majdnem 30 eset jutott. Ezt követte az Észak-Alföld, majd Észak-Magyarország. A legalacsonyabb értékek között a Nyugat-Dunántúl és a Közép-Dunántúl szerepelt. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ezek a statisztikák a halállal végződött eseteket mutatják, az öngyilkossági kísérletek száma nem szerepel benne. Ha valaki úgy érzi, hogy segítségre szorul, tegye meg az első lépést, merjen segítséget kérni. Van ugye a Magyar Lelki Elsősegély telefonszám, a Telefonszolgálatok Szövetsége, ez a LESZ 116-123, ez a számok, éjjel-nappal hívható a hét minden napján, belföldről ingyenesen és anonim módon működik a szolgálat. A LESZ e-mailben is elérhető, a szervezet tájékoztatása szerint, ha e-mailt kapnak 72 órán belül, arra mindenféleképpen fognak válaszolni. De egyébként, hogyha valaki úgy érzi, hogy bajban van, és hát mindenféleképpen segítségre szorulna, az is teljesen járható út, és talán a legegyszerűbb, ha tárcsázza a 112-t.

Guy Ritchie-t köszöntjük születésnapja kapcsán. 1968-ban született szeptember 10-én Angliában Guy Ritchie, aki már gyerekkorában a filmek szerelmese volt, és egy mozielmény különösen nagy hatással volt rá. Megnézte a Sundance kölyök című westernt, és hát eldöntötte, hogy ő a filmekkel akar foglalkozni. Nem járt egyébként filmrendezői iskolába, és 15 évesen az egész iskolát úgy, ahogy volt, ott hagyta, és már a filmek felé fordult, fiatalon különböző filmes kisegítő munkákat vállalt, majd reklámfilmek, videóklippek rendezése következett. Az így megszerzett tapasztalatot és pénzt később saját filmes ötleteinek megvalósításába fektette. 95-ben készítette el az első rövid filmjét, ez volt a The Hard Case, fontos előfutára lett az első nagy játékfilmjének. Ezután jött 98-ban a klasszikussá vált A ravasz, az agy és a két füstölgő puskacső, amely gyakorlatilag egyik napról a másikra világhírnevet hozott Guy Ritchie-nek. A film különleges, gyors vágásokkal, fekete humorral, szellemes párbeszédekkel és a londoni alvilági figurákkal teli stílussal felismerhetővé tette rögtön Guy Ritchie kézjegyét. A film ráadásul több színész, köztük Jason Statham és Vinnie Jones pályafutásának is fontos állomása lett. Két évvel később jött a megunhatatlan Bluff, amely még nagyobb sikert aratott. A filmben Jason Statham, Vinnie Jones mellett már feltűnt Brad Pitt és Benicio del Toro is. Brad Pitt cigányboxolójának figurája a film egyik legemlékezetesebb karakterévé vált, döbbenetes nyelvet beszélve. Ritchie ekkora már egyértelműen kialakította a saját filmes univerzumát, amelyben a gengszterek, szerencsejátékosok, piti bűnözők, nagy dumások különös világába keveredünk. A rendező magánélete közben legalább olyan mozgalmas volt, mint a filmjei. 2000-ben feleségül vettem Madonnát, a világhírű énekesnőt. Házasságuk 8 év múlva véget ért, és közös filmes projektjük is született 2002-ben, a Swept Away, amely azonban komoly kritikákat és közönség sikertelenséget hozott. Ritchie később a Rock and Roll című filmmel tért vissza bűnügyi történetekhez változó fogadtatás mellett. 2009-ben hatalmas fordulat következett be a karrierjében, mert hogy elkészítette a Sherlock Holmes című filmet Robert Downey Jr. főszereplésével. A modern lendületes Sherlock Holmes egészen új közönséghez is eljuttatta Ritchie rendezői stílusán. A film sikerét 2011-ben a Sherlock Holmes árnyjáték folytatta. Ritchie ezután többféle műfajban is kipróbálta magát, például elkészítette az Uncle című kémtörténetet, illetve Arthur király legendáját. 2019-ben újabb meglepetést okozott az Aladdinnal, amely több mint 1 milliárd dolláros világbevételt ért el. Ugyanebben az évben visszatért ahhoz a műfajhoz, amelyben igazán otthonosan mozog, és megcsinálta az Úriemberek című gangsterfilmet. A későbbi években is rendkívül termékeny maradt, és hát az az igazság, hogyha látjuk a nevét, én legalábbis, ha látom, biztos, hogy megnézem a filmjét. Ritchie saját bevallása szerint tudatosan szereti válogatni a műfajokat, olyan történetekbe is belevág, amelyek számára ismeretlen területet jelentenek. Rendezőként az egyik legfontosabb védjegye a pörgős történet vezérlés, a gyors vágás, a sajátos humor és a karakterek különlegessége. Egyszer Guy Ritchie azt mondta: gyerekkoromban azt szerettem az amerikai filmekben, hogy valahogy nagyobbak voltak az életnél, és azt hiszem, még mindig ennek a hatása alatt vagyok.

Szendi Hajné vagyok, jön nálunk a világhíradó. Kezdjünk azzal, hogy kanadai alkoholokra és motorokra is import tilalmat vetett ki az Egyesült Államok. Számos kanadai termék tehát import tilalom alá esik most már, mert hogy életbe léptek az amerikai árukra kivetett kanadai vámok, írja a BBC. Trump, az amerikai elnök, több elnöki rendeletben jelentette be az intézkedéseket, amelyek szeptember 29-én lépnek életbe. A Fehérház szerint Kanada diszkriminálja az amerikai vállalkozásokat azzal, hogy egyes amerikai termékeket korlátoz, miközben más országok hasonló áruira nem vonatkoznak ugyanilyen intézkedések. A teljes importtilalom többek között a tejsavóra, a nátszukor melasszra, az alkoholmentes sörre, számos bor, rum és vodka termékre, malátából készült sörre, valamint motorkerékpárokra és még mopedekre is vonatkozik. Más kanadai termékekre magasabb vámokat vetnek ki. Ezek közé tartoznak különböző sajtok, nyers állatbőrök, papírtermékek, egyes bútorok és matracok, alumínium és vastermékek, motorcsónakok, golfkocsik, horgászfelszerelések alkatrészei és kapcsolótáblák. Az Egyesült Államok és Kanada között augusztus második felében újult ki a kereskedelmi konfliktus, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése, és félbeszakadtak a tárgyalások. A Fehérház már a múlt hónapban 50%-os vámot vetett ki, mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árura. Ezek a vámok többek között a kanadai bútor, a boripart és egyes sport és horgász felszerelések gyártóit érintették, és hát most ezt folytatják. A hideg is kirázhatta annak a kis osztrák településnek a lakóit, ahol szinte horrorfilmbe élő jelenet játszódott le a napokban, minthogyha Stephen King Rém autó című regénye kelt volna életre, amikor egy szervízben álló kocsi hátsó ülésén rejtélyes holttestet találtak. Egy tiroli szervízben egy magyar férfi holttestére bukkantak az autó hátsó ülésén. A 79 éves tulajdonos autója lerobbant, ezért a helyi szerviz telephelyére szállították pénteken. Aztán vasárnap felfedezték, hogy benne van egy holttest, miután az egyik alkalmazott visszament a telephelyre. Miután felfedezte az élettelen testet, rögtön riadóztatta a rendőrséget. A halott az autó 79 éves magyar tulajdonosa volt. A rendőrség boncolást rendelt el, ami megállapította, hogy az idős férfi természetes halált halt. Így kizárták az idegenkezőséget. Műszaki hiba okozott káoszt a brit reptereken, több száz járatot törölni is kellett. 300 járatról van szó, a fennakadás a legnagyobb repülőtereket is érintette, tehát komoly fennakadás alakult ki kedden a brit légi közlekedésben a műszaki hiba miatt. A problémát a brit légiforgalmi szolgálat rendszerében észlelték, ami miatt számos járatot egyszerűen nem tudtak megfelelően kezelni. Egy 4 éves kisfiút nem engedtek ki a mosdóba a Wizz Air járatán, végül megszégyenítették őt. Kellemetlen repülés élményről számolt be egy finn online portál. A magyar Wizz Air egyik járatán turbulencia miatt egy 4 éves gyermeket nem engedtek be a mosdóba, és ezért kénytelen volt a folyosón egy palackban könnyíteni magán. A kisfiúnak ez volt élete első repülő útja, és úgy érezte, megszégyenítették. A méltatlan szituáció miatt a család panaszt tett a légitársaságnál. És akkor zárjuk azzal a világhíradót, hogy két repülőtéri alkalmazott életét vesztette Frankfurtban, miután egy landoló repülőgépből kiszabadult, fertőzött szúnyog megcsípte őket. A ritka tragédia szomorú módon mutatja azt, hogy milyen veszélyes lehet, ha az orvosok későn ismernek fel egy trópusi kort. Szóval megrázó tragédia történt Németország legforgalmasabb légi kikötőjében, a frankfurti repülőtéren. 4 a legfrissebb közegészségügyi jelentések szerint pedig már 6 dolgozó alkalmazottnál mutatták ki a maláriát júliusban. A fertőzöttek közül 2 sajnos már nem élték túl a szövődményeket. Az esetet a szakértők úgynevezett repülőtéri maláriaként kezelik. A megbetegedett dolgozók egyike sem járt külföldön a közelmúltban, így szinte biztos, hogy a kórokozót hordozó szúnyog egy nemzetközi járat potyautasaként érkezett Frankfurtba. A vizsgálatok kiderítették, hogy a fertőzést a legveszélyesebb parazitafaj okozta. Ez a típus a megfelelő és azonnali orvosi beavatkozás nélkül akár 24 órán belül is képes megölni egy embert. A végzetes kimenetelben óriási szerepet játszott az időveszteség, mivel az érintettek nem utaztak trópusi országokba, az orvosoknak eszükbe sem jutott, hogy maláriáról van szó. Ez volt a világhíradó.

Azt mondtam a napokban, hogy amikor esett pár csepp eső, akkor én ilyen esőtáncot jártam örömömben, de nem fizikálisan, csak az agyamban. Aztán ahogy ezt átgondoltam, el is állt az eső, tehát rájöttem, hogy lehet, hogy tényleg kellett volna esőtáncot táncolni, nem mint hogyha bármit is befolyásolna, de tényleg, szóval ez a csapadékhiányos időszak, ez botrányos. Nézzük, változik-e a következő pár napban valami. Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, csak rövidebb napos időszakok jelenhetnek meg. Többfelé kialakulhat végre eső, zápor, helyenként akár zivatar is. A csapadék esője az országban egyébként nem mindenütt lesz egyforma pénteken, de összességében ez lehet a három nap közül, ami előttünk áll, a legcsapadékosabb nap. Az északi a szél többfelé megélénkül, ezért a hőérzetünk is hűvösebbnek tűnik. A hét utolsó munkanapján, azaz holnap hajnalban 11-17 fok várható idehaza, délután pedig 17-22 fok közé emelkedik csak a hőmérséklet, tehát végre nem pusztulunk meg a kánikulában. Szombaton már kedvezőbb időjárás körvonalazódik, a felhőzet mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A csapadék esélye csökken, napközben már csak elszortan fordulhat elő csapadék. Az északi a szél továbbra is élénk lesz. Szombaton hajnalban 10-15, délután 19-26 fok valószínű. Vasárnap, ami szeptember 13-a lesz, tehát a babonásoknak jó hír, hogy még véletlenül sincsen péntek 13-án, szóval a vasárnap már gomoly felhős napos időt ígér, időnként több felhő is érkezhet, de összességében több napsütéses órában lesz részünk. Néhol kialakulhat majd idehaza egy-egy futó zápor, hajnalban 8-15, délután 20-26 fok lesz majd. Tehát a következő napokban a péntek lesz a hűvösebb, a csapadékosabb, aztán szombattól fokozatosan javul, vasárnapra pedig kellemes, késő nyárias időkör vonalazódik térségünkben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér, szeptember 10.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
6: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
7: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
8: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram. Fókuszban a tirpák ízek, nemzetközi úszóverseny Nyíregyházán. Ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Népszerű volt az idei nyári diák munkaprogram, csak nem 30 ezer fiatal vállalt munkát a vakáció alatt. A legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be. A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a programmal résztvevő diákok több mint 80%-át önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. A Kossuth térre várják hétvégén a gasztronómia szerelmeseit Nyíregyházán. Szombaton rendezik a Tirpák Fesztivált, ahol a régi hagyományos tirpák ízek dominálnak majd. Támba Miklós, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Észak-Alföldi Régió elnöke elmondta, 31 csapat lesz, és csak nem 80 féle étel készül.
10: Lesz leves kategória, lesz pörköltök kategória, lesz egytálétel kategória, lesznek menüsorok, illetve lesznek desszertek, desszertlé, például a csőrögefánk, a normálfánk, lesz strudli, illetve egyéb hájas sütemények. A levesekből van legalább 15 féle. Igazából a tirpák ételeknél, ami abban az idő, ha visszamegyünk mondjuk 80-100 évet, a burgonya, a zöldségfélék, a káposzta alap, illetve a háznál megtermelt szárnyas jószág, illetve a disznó, a marha.
9: Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén 25-én és 26-án rendezik. Nyíregyházán is lesznek programok. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara szervezésében például bárki megismerheti a mentőautókat belülről. Tartanak szimulációs játékokat, interaktív bemutatókat is. A részletes program a kutatók éjszakája honlapján érhető el. Idén negyedik alkalommal ugorhatnak a medencébe a szenior úszók Nyíregyházán. Szeptember 19-én rendezik a Masters NSC Kupa nemzetközi szenior úszó versenyt. A sporteseménynek az Eismann városi úszoda ad otthont. Célja, hogy felkészülési lehetőséget biztosítson a Masters úszók számára, és hogy népszerűsítse a nyíregyházi és magyar szenior úszást. A részletek elérhetők az esemény Facebook oldalán. Többfelé zavarják felhők a napsütést, de Nyíregyházán ma már nem várható jelentősebb csapadék. Holnap azonban még eshet, sőt ennek a mennyisége is jelentősebb lesz, mint ami ma hajnalban hullott. A mai 23 fokos csúcshőmérséklet után holnap mindössze 18 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, az utána következő napokban pedig általában 22 és 24 fok között alakulnak a legmagasabb értékek. Éjszakánként 10-12 fok közötti minimumok várhatók. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
12: Ezek voltak a hírek, egy óra múlva ismét jönnek frissek, a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Vannak olyan betegségek, amelyekre nem adják meg a jogsít, hamarosan ezzel foglalkozunk, aztán Tunéziát keressük fel Friedrich Antal Schiffel, de szó lesz arról is, hogy magyar helyszínek is feltűnnek Ryan Reynolds új filmjében, és hamarosan itt lesz Mabon ünnepe, bizony, régen ezt tartottuk, most már azt se tudjuk, miről van szó, lehet ideje feleleveníteni.

ad erőt. Azokhoz szólok most, akik jogosítvánnyal rendelkeznek, mert ugye azt, amikor meg kell újítani, jönnek az orvosi vizsgálatok, és talán sokan nincsenek azzal tisztában, hogy a szív- és érrendszeri betegségek is akadályt jelenthetnek a jogosítvány megszerzéséhez vagy megújításához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatokon. A jogosítványhoz kapcsolódó alkalmassági vizsgálat elsősorban azt hivatott kideríteni, hogy az adott egyén egészségi állapota jelente közvetlen veszélyt a közlekedés többi résztvevőjére. Ezt a házi orvos végzi, aki ha olyan egészségügyi eltérést tapasztal, amely ronthatja a reakcióidőt vagy a biztonságos vezetés képességét, szakorvosi véleményt kérhet, hiszen súlyosabb krónikus tüneteknél a döntést nem hozhatja meg egyedül csak a házi orvos. Nos, nyilvánvalóan a látásromlás, kettős látás, szűkült látómező, szürkületi látás zavara esetén a szemészeti szakorvost is bevonják, hogy biztonsággal ki lehessen állítani a jogosítvány meghosszabbításával kapcsolatos papírt. Mindenképpen javasolnak szakszerű vizsgálatot azoknak, akik szívinfarktuson estek át, szívritmus szabályozó beültetése történt náluk, vagy súlyos billentyű hibái vannak, bizonyos neurológiai, pszichiátriai, diabetológiai és belgyógyászati problémák szintén indokolhatják a szakvizsgálatokat. Egy kezeletlen szív- és érrendszeri betegség, vagy súlyos ritmuszavar, akár ájuláshoz is vezethet a volán mögött, tehát érdemes eljárni kardiológushoz is. Hasonló veszélyeket rejthet a cukorbetegségre jellemző hirtelen vércukoresés, ami zavartságot okozhat. Ezen kívül nem szabad megfeledkezni a gyógyszerek esetleges mellékhatásairól sem, melyek szintén kockázatot jelenthetnek vezetés közben. Nos, ha valaki nem ért egyet egyébként az elsőfokú döntéssel, amit meghoz mondjuk a házi orvos, kérhet másodfokú vizsgálatot. Ennek a költsége az életkortól függően viszont sávosan jelenleg változik. A díj 40 év alatt 10.800 forint, 40 és 60 év között 7.200 forint, 60 és 70 év között 44.800 forint, 70 év felett pedig 3.200 forint.

0: Tunéziában biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink közül már sokan jártak, hiszen ez egy elérhető távolságban lévő ország, és hát biztonságos is, ugye sokan mondják, meg hát nagyon jó éttermek, illetve hát nagyon jó szállodák is vannak. Bár jó a gettó turizmusból kicsit kiszabadulni és megkóstolni a helyi ételeket is, erre már sokszor hát példálózott Friedrich Antal séf is, aki itt van velünk a vonal túlvégén, és ma is ellátogatunk Tunéziába, és egy különleges csorba frik recept lesz ma a témánk. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is! Ez valóban egy különlegesség. Tunéziában maga a csorba frik nevű étel az egy nagyon sűrű, ragú-szerű leves, ami bárányjal, marhahússal készül. Maga a frik az a lényeg ebből a szempontból, mert még a zölden betakarított pörkölt és zúzott búza, búzát nevezik friknek, tehát ezzel készül az étel, és ez az egész országban el van terjedve. Hogy ez a csorba frik, ez egy hagyományos, mint nálunk a húsleves. Úgyhogy ha a szállodában valamiért nem adnak, mert arra van szansz, ezért érdemes kimenni a városba, és kipróbálni a helyi éttermet, vagy a helyi kifőzdét, hogy ilyenek vannak, mert vannak, kínálják. És van az a különleges része, amikor a tengerparti részen ezt a csorba frikket megvariálják, és azt mondják, jó, akkor én nem marhahússal készítem, hanem legyen a neve csorba frikko poisson, és halakkal készíti el, és egy nagyon finom tengeri halas. A lényeg az, hogy ilyen tömörebb húsú halakkal készítik, tőkehal, durbincs, meg ördöghallal, és ez egy felkockázott, darabos, hogy is mondjam, hát nekünk ez a pörkölt-szerű ragú van elkészítve, ez ebből a halból, többek között ez a frik zúzott zöld búza is van benne, de rengeteg ízesítővel, paradicsom, fokhagyma, vörös hagyma, a harissa, ez csípős. Nagyon hozzá kell tenni, hogy Észak-Afrikában minden nagyon sok étel csípős, tehát ez lehet, hogy kiváltja azt az okot, hogy jó, akkor a gyomrom nem annyira bírja, de a lényeg az, hogy náluk át van alakulva az ő gyomruk, sokkal jobban jó.
0: Igen, bírja, nekik azért
1: a csípős
0: más,
1: és fűszereset. Úgyhogy emiatt azt mondom, jó, igen, emiatt mindenképpen pálinkázni kell egy kicsit, hogy akkor azt oldjuk ezt a feszültséget, de ez jót tesz mindenkinek.
0: Kettőlenít.
1: A magyarok, mi is szeretjük a csípőset, tehát nagyon-nagyon szeretjük a csípőset.
0: De a mi csípősünk valahogy máshogy csíp, nem?
1: Én próbáltam nagyon sokféle csípős paprikát, különböző verziót, ezt a harisszát is megpróbáltam, és volt, amikor egyszerű magyar pepperoni, vagy ilyen savanyított pepperoni, olyan atom erős volt, hogy nem a könnyem, a hajam kigyulladt, nem csak a könnyem kicsordult, iszonyatos. És közben pedig volt, amikor ilyen akárhány szkóvi fokos paprikát kóstolja meg, ez kegyetlen atom minden. Megkóstolom, finom, oké, csíp, igen, de hús, már vége is.
0: Aha.
1: A magyar, meg még fél óra múlva próbáltam tejjel meg vajjal kenegetni a számot, hogy már egy kicsit enyhüljön a dolog. Úgyhogy nem tudom, ez változó, abszolút mérték, de ez az étel nekem kimondottan nagyon tetszik. Én a különböző halakat ilyen ragúba, levesbe, a halas ételeket én nagyon szeretem, és amikor megvariálják az ételeket, és többek között egy ilyen halas ragúba, ebbe a hallevesbe még mentát is raknak, onnantól az ember, hoppá, mondom, itt valami nagyon érdekes, mert a menta az megint egy olyan íz, ami nem biztos, hogy egyből megy a halakhoz, és mégis. Tehát ők ezt használják is működőképes. Én azt mondom, hogy ez a következő verzió, elmondom meg, hogy leírom meg egyebek, tehát az ilyeneket szeretem elkészíteni is, úgyhogy nagyon remélem, hogy az eredeti általam elkészített képet is, ételről készült képet fogom majd föltenni.
0: Várjuk, Anti, hogy mit hozol össze a saját konyhádba. Köszönjük szépen!
1: Nagyon szívesen!

Magyar helyszínek is feltűnnek Ryan Reynolds új filmjében, ami pontosan tudja, hogyan kell szórakoztatni a nézőket. A Mayday visszarepít minket a hidegháború korszakába, miközben gondoskodik arról, hogy egyetlen percig se legyen unalmas, még akkor sem, amikor teljesen elszabadul az őrület. Az egyik streaming szolgáltató megjelent akció vígjáték a kritikusok szerint újabb bizonyíték arra, hogy megfelelő kezekben a streamingre készült film is tud hollywoodi szintű látványt nyújtani. A Mayday már az első másodpercekben bedobja a nézőt az akció közepébe. A film szó szerint a tundrán kezdődik. Hősünk egy lelőtt repülőgép roncsai között tér magához, és nekünk fogalmunk sincs, hogy hogy került oda. Egy biztos, berántja rögtön a nézőt ebbe a különleges világba az alkotás, megszólal egy igazi 80-as évekbeli klasszikus, és visszagurulunk az időben is egy pár napot. 87 a következő állomás, a hidegháború utolsó évei, és megismerhetjük a pilótánkat, Troy Kill hadnagyot, aki nem más, mint Ryan Reynolds. A korszak bemutatása kifejezetten ügyesen sikerült, egy rövid beszélgetést hallhatunk a pilóták között, néhány Top Gun hangulatú repülős jelenettel, a szovjet-amerikai feszült, és már is ott érezzük magunkat a 80-as évek végén. A Szovjetunió ekkor már komoly válságban tengődött, Gorbacsov pedig megpróbálta megmenteni az országot, miközben reformjai éppen azt a rendszert kezdték megingatni, melynek a túléléséért dolgozott. A Mayday nem akar történelmi leckét adni, de a háttérből azért szépen kirajzolódik, hogy milyen világban is járunk. A repülős jelenetek is kifejezetten jól működnek, és hát aki szereti Ryan Reynoldsot és a humorát, az ebben a filmben sem fog csalódni. Ryan Reynolds nem egy egyszerű Tom Cruise paródia szerepét vállalta magára, de láthatóan jól érzi magát ebben a szerepben. A film valódi meglepetése egyébként Kenneth Branagh-t, mert hogy ő általában ezért komolyabb filmekben szokott szerepelni, de ebben a filmben is egy nagyon jó karaktert vállalt magára. A verekedős jelenetek, az akció jelenetek is teljesen jól sikerültek, szóval van látvány, van izgalom, és természetesen humor is, az, ami egyébként nem mindig működik, de ebben a filmben igen, és hát még budapesti helyszíneket is felfedezhetünk ebben az alkotásban.

Minden évben megadják nekünk az év ritmusát, az ünnepek. Régen is ez így volt, manapság is ez megtörténik, viszont vannak olyan ünnepek, ünnepnapok, amelyeket mindenki fejből tud, és van olyan, amiről pedig van, aki még soha nem is hallott. Vannak olyan ünnepek és hagyományok, amelyek nagyon fontos helyet foglaltak el az emberek életében régen, már azonban háttérbe szorultak. Nos, az őszi napi egyenlőséghez kapcsolódó Mabon a modern neopogány évkerék egyik ünnepe, amely minden évben szeptember 22-23 körül a csillagászati ősz kezdetén érkezik el. Ez az az időszak, amikor a nappal és az éjszaka hossza közel azonos. Ahogy a föld a nyári melegből az ősz hűvöse felé fordul, ez a kevesek által ismert ünnep arra hív minket, bennünket, hogy gondolkodjunk el azon, miként van jelen az egyensúly az életünkben, hogyan adhatunk hálát az elmúlt időszakért, és miként készülhetünk fel a ránk váró hónapokra. Szóval ahhoz képest, hogy nem tartjuk már, szerintem az üzeneten nagyon szép a Mabon ünnepnek, mely nem csupán azok számára lehet értékes, akik spirituális szemmel tekintenek a mindennapokra. Meggyőződéstől függetlenül egyfajta emlékeztető lehet ez az ünnep arra, hogy kapcsolódnunk kell a természet ciklusaihoz, és értékeljük mindazt, amit a természettől kapunk, hiszen tagadhatatlanul hatással van ránk. Még az ősz beköszöntése mostanra egyet jelent, ugye, tulajdonképpen a pumping spice lattéval, és sorolhatnám meg a fahéjjattú gyertyákkal és a látöklámpásokkal. Minden mellett azért régen a közösségek sokkal szorosabb kapcsolatban éltek a természettel, az évszakváltásnak egészen más jelentősége volt. Az ősz hálával érkezett el, így köszöntötték, mert hogy véget ért az aratás, véget értek a nyár dolgos hónapjai, és megérkezett a nyugalom. Már a Mabon elnevezés a 20. század második felében bekapcsolódott a neopogány évkerék őszi napi egyenlőségéhez köthető ünnephez, az aratáshoz, a természet ciklusához és az évszakváltáshoz kapcsolódó rítusok története jóval régebbre nyúlik vissza. A Mabon nevet Mabon ap Modron, a velszi mitológia egyik alakja ihlette, akinek a neve az anyafiát jelenti. A modern évkerék 8 ünnepe közül a Mabon az őszi napi egyenlőséghez kapcsolódik, és az aratási időszak egyik állomását jelenti. Mabon ap Modron történetében a hőst csecsemőként elszakították az édesanyjától, Modrontól, majd hosszú idő után kiszabadították. A történetben megjelenő veszteség és visszatérés motívuma más kultúrák mítuszaiban is felbukkan. Hasonló gondolatokat fedezhetünk fel például Déméter és Preszofiné görög mítoszában is. Bár a görög történet nem a Mabon eredet mítosza, a veszteség és megújulás, a világosság és a sötétség és az évszakok körforgásának motívuma jól illeszkedik ehhez a szimbólumhoz. Szóval hamarosan jön Mabon ünnepe.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
3: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Ülésezett az idősügyi tanács. Egészségnapok a Városmajorban. Kedvező tapasztalatok a nyári ellenőrzéseken. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, összesen 6 előadással várják az időseket. Az első alkalmon a történelem került fókuszba, de lesznek életmóddal és egészséggel kapcsolatos előadások, és olyan is, amely a kultúrához kapcsolódik. Megrendezik szeptember 22-én a Szépkorúak sporttalálkozóját is, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja a nyíregyháza.hu. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
5: Agylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főzőtevékenységét.
4: Szabolcs-Szatmár Berekben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felelt meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. Többfelé zavarják felhők a napsütést, de Nyíregyházán ma már nem várható jelentősebb csapadék. Holnap azonban még eshet, sőt ennek a mennyisége is jelentősebb lesz, mint ami ma hajnalban hullott. A mai 23 fokos csúcshőmérséklet után holnap mindössze 18 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Az utána következő napokban pedig általában 22 és 24 fok között alakulnak a legmagasabb értékek. Éjszakánként 10-12 fok közötti minimumok várhatók. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 2-kor is jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en, remélem ezt az órát még együtt töltjük. Én Szendi Hajni vagyok, Isten éltesse a szülinaposokat, illetve a ma ünneplő Hunorokat és Nikolettákat. Új sivatag a láthatáron Magyarországon, több szakember is feltette drónfelvétel kapcsán a kérdést, mindjárt elmondom, hogy melyik terület eshet el ilyen szempontból idehaza. Lesz még egy szombat ebben az évben, amit le kell dolgozni, mármint hogy dolgozni kell menni szombaton, elmondom, hogy melyikről van szó, és mindemellett szó lesz majd. De természetesen Pallagi Alexandra dietetikussal a terhességi cukorbetegségről is. És természetesen ma is majd úgy búcsúzom el a hallgatóktól, hogy csokorba szedem azokat a programokat, amelyekre a következő napokban mehetünk el.

0: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagyok.

0: a kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már családtag nálunk.
2: Nyíregyháza kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best FM.
4: A klímaváltozás azt hiszem minden eddiginél jobban megmutatta hatását, illetve azt, hogy itt van, ugye, idén nyáron. És sokan már évekkel ezelőtt beszéltek arról, hogy Magyarország elsivatagosodhat. Nos, most drámai felvételeket tettek közzé a délalföldi erdészet munkatársai, és sokan fel is tették a kérdést. Új sivatag van a láthatáron Magyarországon. Amíg korábban elsősorban a Duna-Tisza közi homokhátságra voltak jellemzőek az elsivatagosodás jelei, ezek már egyre erősebben mutatkoznak Békés északi és középső területén is. Most a délalföldi erdészet súlyos erdőpusztulásra hívta fel a figyelmet a térségben. Békés megye középső és északi részén is egyre látványosabb az erdő kiszáradása. Egy friss bejegyzésben fel is tették a kérdést. Új sivatag a láthatáron a délalföldön. Az írás szerint a homokhátság után most Békés megye középső és északi része is egyre látványosabban szembesül a klímaváltozás egyik legsúlyosabb következményeivel, az erdők kiszáradásával. A jelenség okaként az emelkedő hőmérsékletet, a tartós vízhiány és a szélsőséges időjárást jelölték meg. A POSZ szerint a folyamat már nem csupán tájképi probléma, mivel a felhalmozódó száraz faanyag egyszerre jelent fokozódó erdőtűz és balesetveszélyt is. A tömeges elpusztult faanyaggal kapcsolatban azt írták, a megváltozott helyzet felelős kezelést igényel. Az egyik lehetséges megoldás az, hogy a már elpusztult, kiszáradt és veszélyessé vált faanyagot eltávolítják és hasznosítják. Kiemelték, hogy viszont fontos különbséget tenni, mert nem az élő egészséges erdő kivágásáról van szó, éppen ellenkezőleg azoknak a fáknak és faanyagoknak a kezeléséről beszélnek, amelyek már elpusztultak, kiszáradtak, közvetlen tűz vagy baleset veszélyt jelentenek. Ugyanakkor jelezték, hogy a holtfa minden elemét sem szabad automatikusan eltávolítani, annak 5-10%-át vissza kell hagyni az erdőben, mivel az élőhelyet biztosít számos élőlénynek. Az erdőgazdaság szerint a cél az, hogy legyen újra élő erdő, amely azonban nem feltétlenül lesz ugyanaz, mint korábban megszoktuk. A jövőben ugyanis a megváltozott, melegebb és szárazabb éghajlathoz jobban alkalmazkodó növények kialakítása kell, hogy a cél legyen.

Nem esik jól, amikor szombat hirtelen munkanap lesz, de mindig azt mondom, hogy az kell, hogy lebegjen ilyenkor a szemünk előtt, hogy oké, hogy szombaton dolgozni kell, meg be kell menni az iskolába, óvodába, de ezért cserébe kapunk majd hosszú hétvégéket. Melyek a ledolgozó szombatok 2026-ban? Már is mondom, a munkanap áthelyezések teljes rendjét, mert ahogy a 2026-27-es tanév elkezdődött, természetesen lesznek olyan szombatok, amikor az általános munkarendben munkába kell menni. Na nézzük akkor a munkanap áthelyezéseket. A ledolgozós szombat valójában egyébként egy áthelyezett munkanap, tehát ilyenkor egy hétköznapot pihenő nappá nyilvánítanak, az így kieső munkanapot pedig egy szombaton kell ledolgozni. Ennek leggyakoribb oka, hogy az ünnepekhez kapcsolódóan egy hosszabb, egybefüggő pihenő idő alakuljon ki. Természetesen ehhez már hozzászokhattunk az elmúlt években, és idén sincsen változás. December 12, na nem most van még itt, de mondom, szóval lesz ledolgozó szombat, december 12-én szombaton kell majd munkába menni, a gyerekeknek pedig iskolába, de cserébe december 24-én csütörtökön lehet pihenni. A 2026-os hivatalos munkarend része és az általános munkarendben foglalkoztatottakra vonatkozik ez. Idén ezen kívül január 10 és augusztus 8 is áthelyezett munkanap volt, ezek azonban nyilván már az előttünk lévő időszakot nem érintik, tehát ebben az esztendőben már csak a december 12-e szombati nap lesz munkanap. A munkanap áthelyezés célja, hogy az ünnepnapok

0: Törődünk az egészségünkkel, Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Ha valakinek cukorbetegséget diagnosztizálnak nála, akkor ugye azt gondolja, hogy na hát akkor ez így ennyi volt, és élete végéig cukorbeteg marad, viszont van az embernek, a nőknek egy olyan időszak az életükben, amikor mondjuk csak egy bizonyos időszakra lesznek cukorbetegek. Ezt mindenki ismeri és hallott róla, terhességi diabétesről van szó. Egészen pontosan mi is ez?
1: Igen, ez a terhességi diabétesz, vagy hívják gesztációs diabétesznek is, egy olyan szénhidrát anyagcsere zavar, amely alapvetően a terhesség során kezdődik, vagy akkor kerül felismerésre. De nem zárja ki ugye ez annak a lehetőségét, hogy már a terhesség előtt is fennállt a probléma, de akkor nem volt erre vonatkozó vizsgálat, tehát nem derült ki, de nagyon sokszor ez ténylegesen a terhesség alatt kezdődik a hormonális változások következtében.
0: Ugyanolyan tünetei vannak-e a terhességi diabétesznek, mint a hagyományosnak, és az értékekről mit mondhatunk el ebben az esetben?
1: Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ugyanolyan tünetei vannak, mert ugye nincsenek tünetei, úgyhogy ugyanúgy, mint egy normál cukorbetegségnek. Alapvetően van egy rutin vizsgálat a kiszűrése. Általában ez a 24.-28. hétben történik meg, egy orális glükóz tolerancia teszt, ugyanezt erről a tesztről korábban beszéltünk is, de nem biztos, hogy mindenki hallgatta, úgyhogy el is mondom, hogy ez micsoda. Be kell menni a kórházba, vesznek vért, majd egy cukros folyadék elfogyasztását követően 120 perccel szintén megnézik a vérben a vércukor mennyiségét, és hogyha a 120. percben mért érték magasabb, mint 7,8 millimol per liter, akkor a gesztációs diabétesznek tekinthető, és csak egy érdekesség, hogyha valakinek az első várandósága alatt ez diagnosztizálásra került, és van egy következő várandóság, ott már nem csinálják meg ugyanezt a terhelést, akkor automatikusan őt már gesztációs diabétesznek tekintik, tehát teljesen felesleges ilyenkor újra megterhelni a szervezetet.
0: A kismamákra nagyon kell ugye vigyázni, tehát hogyha fáj a fejük, se mindegy, hogy mit vesznek be. Tehát, hogyha valakinek kialakul a terhességi diabétesz, akkor mondjuk ugyanolyan gyógyszeres, vagy esetleg inzulines kezelést kap, mint aki nem terhes?
1: Igen, hogyha kialakult, tehát tegyük fel, hogy akkor mondjuk 8-as volt ez a 120 perces érték, akkor utána diabetológust kell felkeresni, a diabetológus pedig elküldi dietetikushoz, és az első lépés az a diéta. Ez hasonló lesz egyébként a hagyományos diétához, de erről akkor majd még beszél. A lényeg az, hogy az első lépés diéta, életmódváltás, tehát amennyire lehet azért egy pici mozgás, séta, ilyesmit érdemes beiktatni, és abban az esetben, hogyha a diéta önmagában nem bizonyul megfelelőnek, vagy elegendőnek, mert ilyen is van, hiába csinálja valaki a nagykönyv szerint a diétát, ha a hormonok annyira felborulnak, átveszik az irányítást, akkor szükség lehet inzulinra is.
0: Mi a rizikófaktor? Tehát kinek kell arra gondolnia, hogy na nálam nagy sansza lesz, ki fog alakulni?
1: Igen, előfordulhat nagyobb eséllyel a gesztációs diabétesz, hogyha első fokú rokon, tehát anya, apa már szenved a cukorbetegségben, hogyha a kórelőzményben a kismamánál egy inzulinrezisztencia fennállt, magas vérnyomás, elhízás, ikerterhesség, és a magasabb, idősebb anyai életkor szintén hát tulajdonképpen elősegíti ennek a kialakulását, de egyébként én azt figyeltem meg így az elmúlt években, hogy most már azért akkor is ez előfordul, hogy hiába valaki sportol, vékony, annak ellenére egyre gyakrabban alakul ki mindenkinél ez a terhességi cukorbetegség, és nagyon sokszor a rendszertelen étkezésnek köszönhető egyébként.
0: Érdekes ez. Említetted ugye, hogy terheléses cukorral nézik meg. Ez, hogy van-e valami probléma, és ez egy rokoni példa, az anyuka ikreket várt, és akkor apuka elvitte anyukát ugye laborba, mert hogy mondták, hogy terhességi cukor lesz, és akkor megcsinálták ezt, és akkor az anyuka jött ki, és mondja az apuka, hogy hát figyelj, mert te neked nem is folyik a víz a fejeden, meg hogy semmi. Szóval miért folyna? Hát azt mondja, terheléses volt, nem? Tehát ilyen futópados. Nem, az a kardiológus, de nem gondolt, hogy ikerterhesen majd rá fognak pakolni egy futógépre. Csávó nem értette, hogy most mi történt. De természetesen hát itt közel nincs ilyen problémáról szó. Az utolsó kérdésem, Szandi, ha valakinél kialakult ez a terhességi diabétesz, megszületett a baba, minden oké, akkor ez ahogy jön, ugye el is szokott múlni?
1: Alapvetően igen, a placenta távozását követően az esetek 80-90%-ában ez megszűnik, de a szülést követő 6. hétben végeznek egy újabb cukorterhelést, annak bizonyítására, hogy akkor ez ténylegesen nem áll fent. Többé előfordulhat olyan, hogy megmarad, de ez nagyon ritkán szokott előfordulni, és inkább akkor, hogyha esetleg már a várandóság előtt is volt valamilyen szénhidrát anyagcsere zavar.
0: De érdekes, én azt hittem, hogy azért ennek egy folyamata van, de hát ahogy mondod, rögtön a szülés után, akkor ez így oda is van. Nagyon érdekes. De azt hittem, még a szoptatás idejében valamennyire kitart, vagy tehát, hogy egy jellecsengés van. Szandi, köszönöm szépen, vissza fogunk még térni erre a témára. Köszönöm.
1: Én is köszönöm. Yeah.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, én pedig programokkal búcsúzom, nem voltam rest, időrendbe szedtem azokat az eseményeket, amelyekre elmehetünk még ebben a hónapban. Hát kérem szépen a 33. Szabolcs-Szatmár Beregi Nemzetközi Levéltári Nap holnap kerül megrendezésre a Városháza Krúdi termében. 10 órakor a köszöntőkkel indul majd el az esemény, és hát egészen nem is tudom hány előadó lesz itt, össze kellene számolni, jó sokan vannak, folyamatosan egymást váltják az előadók, majd többek között Csatári György, Szekeres Kovács Judit, Garas Norbert, és hát kiállítást is nyitnak a város története kapcsán. Minden előadó témája elolvasható a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézete holnap tartja majd meg a Magyar Szellemi Élet Organizátora című tudományos konferenciát. A 125 éve született Németh László író, műfordító tiszteletére. A helyszín a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia terme lesz. Folytassuk sporttal, holnap és holnap után szervezik meg a Sitku Ernő emléktornát. A meccsek sorrendje szintén megtalálható a weboldalunkon. Bulizhatunk a hétvégén, nem is akárhogyan, hiszen jön a Tirpák Fesztivál újra. Nyíregyházán a Kossuth téren szombaton felvonulnak a főzőcsapatok, majd jön a népízek találkozója, városi szervezetek bemutatója, Korda György és Balázs Kláris koncertet ad élőzenekarral, nagy kivetítővel, táncosokkal, ők zárják a szombati napot. Vasárnap pedig a Vadászkamara Kürt együttes indítja el a programot, és megnyitják az Erdők Mezők Asztal a vadgasztronómiai fesztivált. Mimi a Méhecske is koncertet ad, és a vasárnapi programot Nagy Csomor András és zenekarának koncertje zárja majd le. Szeptember 16-án állásbőrzét tartanak a Nyíregyházi Egyetemen. 18-án jön a Korok 2.0, a könnyűzenei konferencia. Nyíregyházi Extreme Trail ebben az évben is megszervezik szeptember 19-én és 20-án. 19-én akadályfutás lesz, másnap pedig futó verseny. 19. alkalommal jön a megyei polgárőr nap, ez szeptember 19-én lesz Nagykáló Harangodon, és még van egy csomó program, de már időhiányában ezeket nem mondom el, érdemes rákattintani a www.bestefemnyiregyháza.hu-ra. Én kellemes szép délutánt kívánok, most jönnek a hírek, aztán Dékán Pisté, fussunk össze holnap, szeptember 11-én 10-kor, itt a Best FM-en. Szendi Hajnit hallotta.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartozz közénk te is! Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
3: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
4: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: 120 éves a Váci Mihály tagintézmény, idén is lesz kutatók éjszakája, készül a szezonra a Fátum. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Jönnek a részletek. Jubileumot ünnepel a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola Váci Mihály tagintézménye. Az intézmény idén 120 éves. Az iskolát a város déli részén a sajátos szerkezetű bokortanyákon élő családok gyermekeinek alapították. Ez az iskola az egyik legrégebben működő intézmény Nyíregyházán. A napokban nagyszabású ünnepséget is tartottak az évforduló kapcsán. Illés Zoltán Imre, a Móricz Zsigmond iskola főigazgatója beszédében kiemelte, az iskola legfontosabb küldetése változatlan, tudást, értéket és útra valót adni a következő generációknak, olvasható a nyíregyháza.hu beszámolójában. A jubileumi évben több Váci Mihályhoz kötődő rendezvénnyel is készül az iskola. Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén 25-én és 26-án rendezik. Országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel, laborbejárásokkal. Nyíregyházán is lesznek programok. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara szervezésében például bárki megismerheti a mentőautókat belülről, vizsgálhatnak régészetileg feltárt temetőkből előkerülő csontokat, tartanak szimulációs játékokat, interaktív bemutatókat is. A részletes program a Kutatók Éjszakája honlapján érhető el. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja a nyíregyháza.hu. Készülnek a szezonra a röplabdás lányok. A Fátum Nyíregyháza kerete alaposan átalakult a nyár folyamán. A csapat légiósai távoztak, helyükre pedig elsősorban magyar játékosok érkeztek. A felkészülést augusztusban kezdte a csapat, hétvégén pedig már felkészülési mérkőzéseket játszanak a lányok. A fővárosba utazik a Fátum az Újpest által szervezett tornára, ahol több találkozó is vár a játékosokra. A bajnokság október elején kezdődik, az első ellenfél a Kaposvár lesz, írja a nyíregyházi sporthírek. Többfelé zavarják felhők a napsütést, de Nyíregyházán ma már nem várható jelentősebb csapadék. Holnap azonban még eshet, sőt ennek a mennyisége is jelentősebb lesz, mint ami ma hajnalban hullott. A mai 23 fokos csúcshőmérséklet után holnap mindössze 18 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, az utána következő napokban pedig általában 22 és 24 fok között alakulnak a legmagasabb értékek. Éjszakánként 10-12 fok közötti minimumok várhatók. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Csütörtök délután van, a legnagyobbak most is itt velünk, ez a Best FM, Déken István vagyok. Az előttünk álló 4 órában pedig informálódunk, játszunk és teszünk egészségünkért is. Miközben közlekedünk, készülünk majd a péntekre. Csupa fontos dolog, jön a Skater Boy az első dal Avril Lavigne-től.

Save Tonight, az Eagle Eye Cherry dalait a legnagyobbak között, és a Pond Replay mai Riannától. Hát a tegnap esti nagy esőzések hát éppen csak súroltak minket, pedig jó lett volna egy kis felfrissülés a mai napban, pedig inkazából ennek már csak az utószelét, pontosan a szelét kapjuk, északi, északelti széllel készüljön, na meg felhőkkel felettünk, jelenleg 23 fok van, erősen felhőségre készüljön a következő órákban is. Az eső már úgy néz ki, hogy ma semmiképpen nem érkezik, hanem inkább majd holnap, már a reggeli percektől 70% valószínűséggel. Hát majd látjuk, hogy ide érünk-e. Egyébként pedig szükség lenne az esőre, még mindig nagyon-nagyon csapadék hiányos a föld felső területe, és igazából nagyon fel kéne töltenünk a tartalékainkat. Erről ennyit jöjjenek a dalok. Itt van nekünk Rihanna, aztán a Well Hello Tidenivel, a Disco Klub is mindjárt.

Itt volt velünk Mező Misi, a Magnacum Laude és a Piros az Alma itt a legnagyobbak között. Hát sajnos az alma termés az igencsak elmaradt a szárazságnak meg a forróságnak betudhatóan. Szikkasztó árkat építenek a Kulcsár utcánál. Az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, mellyel mindenképpen számolnia kell. Van ez pontosan a Kulcsár és a Lapály utcai csomópontban, ahol hát nyilvánvalóan egy komoly földmunka kezdődik, és itt nagyon figyelmesen kell közlekedni. Aztán, ha már közlekedés, akkor ivóvíz korszerűsítés, ez pedig a Bethlen Gábor utca, illetve az Egyház utcai csomópontban, pont ott, ahol az Egyház utcára sorolna be, itt vannak a munkálatok. A legkanyarodó, a jobbra kanyarodó sávnak egy részét is elfoglalták az ivóvíz hálózat korszerűsítése miatt. Óvatosan bárhol is jár, észrevételeket pedig várok most is, aztán majd 4 órakor megbeszéljük. Most pedig vissza a dalok közé, a New Radicals után Booty Love és majd Rúzsa Magdi Nyári Zápor című dala is Lutfi Begivel.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ez volt a nyári zápor így levezetésként a nyárban, mert azért most már az őszi időre kell készülni, elő kell venni a pulóvereket, a hosszú nadrágokat reggelben, tutira, mert azért 10 fok körül már én azt gondolom fel kell öltözni. Reszkáf Lec jön, na meg egy jó kis hétvége az egészségünkért, szeptember 22 és 25-e között lesz ez majd a Városmajori Művelődési Házban. 22-én szenior örömtánccal, kezdő country tánccal, 23-án Reiki Klub, 24-én gerinc jogára vehetnek részt az érdeklődők, 25-én gyógytorna, valamint vérnyomás, vércukor, véroxigén mérés is, szívség tanácsadás mellett, úgyhogy érdemes figyelni, Városmajor út 5, ahogy mondtam, szeptember 22 és 25-e között. A részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött, megtalálja a cikket a nyíregyháza.hu-n. Tegyünk egészségünkért, jöjjön Reszkáf Lec meg Pedzsó Asantival, itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent első óránk, friss hírek azonnal, aztán pedig indulnak a játékos percek. 3 órakor ma is itt van velünk a Super Pizza menü a Pizza Mafia jóvoltából, melyet virtuálisan át is adhatok majd egy valakinek, aki nyer, aki egy sorsolásban nyer, hogy belekerüljön virtuális kalapunkba, hozzá kell szólnia a kérdéshez. Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram. Fókuszban a tirpák ízek, nemzetközi úszóverseny Nyíregyházán. Ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Népszerű volt az idei nyári diákmunkaprogram, csak nem 30 ezer fiatal vállalt munkát a vakáció alatt. A legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be. A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a programmal résztvevő diákok több mint 80%-át önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. A Kossuth térre várják hétvégén a gasztronómia szerelmeseit Nyíregyházán. Szombaton rendezik a Tirpák Fesztivált, ahol a régi hagyományos tirpák ízek dominálnak majd. Támba Miklós, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Észak-Alföldi régió elnöke elmondta, 31 csapat lesz, és csak nem 80 féle étel készül.
5: Lesz leves kategória, lesz pörköltök kategória, lesz egytálétel kategória, lesznek menüsorok, illetve lesznek desszertek, desszertlé, például a csőrögefánk, a normálfánk, lesz strudli, illetve egyéb hájas sütemények. A levesekből van legalább 15 féle, igazából a tirpák ételeknél, ami abban az idő, ha visszamegyünk mondjuk 80-100 évet, a burgonya, a zöldségfélék, a káposzta alap, illetve a háznál megtermelt szárnyas jószág, illetve a disznó, a marha.
4: Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén 25-én és 26-án rendezik. Nyíregyházán is lesznek programok. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara szervezésében például bárki megismerheti a mentőautókat belülről. Tartanak szimulációs játékokat, interaktív bemutatókat is. A részletes program a kutatók éjszakája honlapján érhető el. Idén negyedik alkalommal ugorhatnak a medencébe a szenior úszók Nyíregyházán. Szeptember 19-én rendezik a Masters NSC Kupa nemzetközi szenior úszó versenyt. A sporteseménynek az Eismann városi úszoda ad otthont. Célja, hogy felkészülési lehetőséget biztosítson a Masters úszók számára, és hogy népszerűsítse a nyíregyházi és magyar szenior úszást. A részletek elérhetők az esemény Facebook oldalán. Többfelé zavarják felhők a napsütést, de Nyíregyházán ma már nem várható jelentősebb csapadék. Holnap azonban még eshet, sőt ennek a mennyisége is jelentősebb lesz, mint ami ma hajnalban hullott. A mai 23 fokos csúcshőmérséklet után holnap mindössze 18 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, az utána következő napokban pedig általában 22 és 24 fok között alakulnak a legmagasabb értékek. Éjszakánként 10-12 fok közötti minimumok várhatók. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: És ezek már a játékos percek. A Pizza Mafia játéka elindult. Ma is 3 óra után járunk 4 perccel. Ez a Best FM. A beugró kérdésért pedig látogasson Facebook oldalunkra, Best FM Nyíregyháza. Szia, énekeljen ide, vele indulunk. Az eső pedig elmaradt. Sajnos.

0: Milyen jó kis dalocska, szia, énekelt, és a Punani Masszív jön az Élvezd után, pedig a Frida Script dalát Troye Hands in the Air címmel indítom, hallgatjuk a melós percek mellé. Jó munkát kívánok, és remélem fókuszál. Facebook oldalunkra, Best FM Nyíregyháza, itt találja a Pizza Mafia játékát, a beugró kérdést, melyre ott kell kommentként válaszolni, ha szeretne részt venni a játékba. Ugye itt lehet majd pizzákat nyerni a szuper pizza menüben, ma is a Gusto és a Bolognese pizzák vannak, melyek már holnap át is vehetőek a srácoktól is. Nyereményét érvényesíteni nagyjából 2 hete van. Elektromobilitás-e mobilitás? Ez a mai beugró kérdésünk. Ha választhatna, akkor mit választana? Választana egyáltalán elektromos járgányt közlekedésére. Így várom üzeneteit ebben az órában, és hozom a dalokat a folytatásként, ahogy mondtam, a Punani Masszív érkezik.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl, élvezd, hogyha rád tör a lámpa, láz. Semmi sem bonyolult,

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki.
0: Élvezd! Ha unnak látszik, ami marad itt,

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

embereként énekelhetett nekünk itt a Best FM-en. A felhők alatt az átirat a drafttól érkezett, és bőven van felhő, ami alatt töltjük perceinket Nyíregyházán. Az eső a tegnap esti percekben elmaradt, a folytatásban úgy néz ki, hogy holnapra tolódik a csapadék hullám. Egyébként nyugaton, meg az ország közepén jó kis zuhé volt, egy csomó videót láttam. Na mindegy, elektromobilitás, e-mobilitás. Játékunk így pörög Facebook oldalunkon, a Best FM Nyíregyháza itt találja, itt tud csatlakozni a Pizza Mafia játékához, mely majd valakinek pizzákat hozhat a konyhára, egy valakinek, aki majd nyertesen kerül ki sorsolásunkból, és ő már holnaptól át is veheti nyereményét. Arra voltam kíváncsi, hogy gondolkodott-e már azon, hogy elektromos meghajtással jár a roller, a bicikli, az autó, mit választana, ha lenne rá módja, illetve hát egyáltalán bevállalna-e ilyen közlekedési formákat. Így várom üzeneteit. Egyébként egyre több elektromos autó cikázik Nyíregyházán, hát nem csoda, egy csomó kedvezményük van, és emiatt is érdekes a kérdés. Várom tehát üzeneteit. És közben nézzük, hogy kik játszanak már velünk. Tibor volt a leggyorsabb, mindenképpen az autó az első, a biztonság, ahogy fogalmazott. Igen, ezzel azt gondolom mindannyian egyetértünk. Aztán itt van Jolán üzenete, ő nem magáról, hanem másokról formált véleményt. Nem tudom, hiába egészségesebb, ha azzal se tudnak normálisan közlekedni, gondolt itt a rollerre. Igen, szerintem meg kell érni a mikromobilitási eszközök használatára, főként a rollerekre, mert a balesetek száma az óriási. De mint minden közlekedés itt is, ugye a fegyelmezettség, a figyelem lenne a legfontosabb. Andrea azt írja, hogy autó, így ezzel a kis szavacskával nevezett játékunkra. Én kerékpárt használok, írta Gabriella. Ez nagyon jó, ez egészséges. És az elektromos bringát választaná, hogyha egyszer lenne rá lehetősége? Ez a kérdés. Így várom üzeneteit a folytatásban. Jót közben hallgatjuk a Play után. Tarjány Tamás dalocskája pörög. Most így a jó.

ez a 2000-es évek eleje, cirka 24 évet utaztunk a Warren G dalért, és érkezik majd Nagy Adré és az Államkép a folytatásként, a Pizza Mafia játéka pedig pörög, itt a Best FM-en, melyet utolér Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ne felejtje, ott kell hozzászólni, én regisztrálom, aztán majd sorsolok, ahogy ez lenni szokott a hírek előtt. Az elektromos meghajtásról beszélgetünk ma, hogy választaná-e ezt közlekedéséhez, és tettem alternatívákat, hoztam alternatívákat, hogy a bringák, a rollerek vagy az autók azok, amelyeket szívesen használna, de úgy látszik, hogy hallgatóink tovább gondolták, nagyon tetszik Gábor üzenet egy Nyíregyházán. Jó lenne egy villamos, mondjuk befelé az Orosin. A Debreceni úton, a Pozsonyi úton és a körúton végig mehetne. Na, azt tuti használnám. És milyen jó gondolat ez, köszönjük szépen! Az ellenpélda Erzsébettől, szia, én inkább tömegközlekedést választom, na meg a gyaloglást, és ennél jobb nincs is. Mondjuk Gábor szépen összehozta ezt a villamossal. Melóba kocsi, minden másra bringa, ez már Csaba üzenete, csak azt nem fejtettük meg, hogy elektromos-e. Önműködő autót, ami elvisz bárhová, és közben rádiót lehet hallgatni, ez is jó gondolat, bár ennek a fejlesztése hát bőven pörög, de talán ez még néhány évet várat magára. Ez már Gábor üzenete, így várok hozzászólásokat, üzeneteket Facebook oldalunkon, találja a beugró kérdést a Pizza Mafia játékához, én pedig hozom a dalokat. Nagy Adrét hallgatjuk az Államkép után, itt a Sean Kingston és a Beautiful Girls.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Beautiful Girls, énekelt Sean Kingston, és talán nem odafutott a kérdés, illetve a játék kérdésünk, amit szerettem volna itt megbeszélni a mai játékban. Sokan igazából a saját közlekedésük kapcsán hozzák gondolataikat. Én arra vagyok kíváncsi, ha lenne lehetősége, akkor választaná-e valamelyik közül, vagy esetlegesen van-e alternatívája, hiszen látjuk, hogy merre halad a világ, hiszen látjuk, hogy az elektromos meghajtású eszközök egyre inkább teret hódítanak, és egyre több van a városban, zöld rendszámos Verda, egyre több elektromos biciklit látunk, és tényleg talán itt a kőolaj helyzetét tekintve ez lehet a jövő. Tehát erről szól mai játékunk, mely majd valakinek pizzát hozhat a konyhára, pizzákat, hiszen kettő van, Augusta és a Bolognese ma is nyereményként jön a szuper pizza menüben, mert majd valaki hazavihet, jó étvágyal elfogyasztat holnaptól. Hát előtte egy jól irányzott üzenet kell, egy kis szerencse, és akkor majd megtudjuk, hogy 4 órakor kire kacsint Fortuna. Nézzük, kik játszanak még velünk. Beatrix üzenete, az autót választanám. A bicikli semmit nem ér, ha elektromos, oda veszne a sport élvezete. Arról leveszélyes. Soha sem vonzott. Én szerintem nagyon szépen össze van foglalva, köszönjük szépen. Nicoletta tovább gondolta, attól függ, ha autó, akkor inkább hibrid, és inkább bicikli. Már csak vásárlás céljából is. Veronika női szemmel, nem is kérdés, csak az autó jöhet szóba. Családdal, csomagokkal, télen-nyáron, ez az egyetlen valódi alternatíva. Már a még üzeneteit van nagyjából 20 perce, hogy megfogalmazza, és közben hallgatjuk a legnagyobbakat itt a Best FM-en, a Bon Bon énekkel, a Varázsjel után itt a 50 Cent és a PIMP is.

Egy villám összefoglaló a 50 Cent dalt követően, ami után majd a Cosmix jön, a kisvilág, az átirat pörög azonnal. Kérdésünk, pedig beugró kérdésünk, pedig arra vonatkozik, hogyha lehetne választania, akkor használna-e elektromos közlekedést, bármelyiket is? Ragaszkodik-e a régi járgányokhoz, ragaszkodik-e a régi rendszerekhez, a dízel vagy a benzin meghajtáshoz, esetlegesen a gázos üzemű autójához? Vagy hajlandó lenne elengedni és egy kicsit másabb közlekedési kultúrába bekapcsolódni, mely inkább a jövőbe mutat? Hát így tettem fel a kérdést, így várom üzeneteit, és van még 10 perce, ne feledje, ha hozzászól, regisztrálom, aztán sorsolok majd néhány perc múlva a válaszadók között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 4 óra azonnal jönnek a legfrissebb hírek, Andrés hozza, amit tudnunk kell, és utána 4 órakor pedig a közlekedés figyelmünk fókuszában itt a Best FM-en. Hát nagyon megosztó üzenetek érkeztek mai játékunkra, mely ugye az elektromobilitást taglalta egy kicsit, hogy használnánk-e, vagy esetlegesen óckodunk az ilyen technikák felől, mert nem ismerjük, az ismeretlentől mindig fél az ember, nehezen alkalmazkodik, és valaki úgy van vele, hogy a régi bevált rendszereket használja szívesebben. Érthető ez a bringák, a rollerek, vagy esetlegesen az autók kapcsán is, de ugye voltak például tök jó ötletek, a tömegközlekedés, ugye a villamos, és ennek a pályáját illetően is. Na nézzük, van egy üzenet, melyet mindenképpen ki kell emeljek, és hát meg kell, hogy osszak hallgatóinkkal. Elektromos autó napi akár 4-5 alkalommal kell Nyírtelek Nyíregyháza útvonalon mozognom oda-vissza. Ez ha még az előző kocsimmal lenne 3 naponta 15 plusz-minusz, mármint 1000. Így elektromos autóval járok. 1-3 naponta töltőre teszem, mikor hogy alakulnak útjaim, és 10-15 ezer forinttal lett több a havi áramfogyasztásunk. Hosszabb útra nyilván dízelkocsi, és itt megjegyzi, hogy egyébként nagyon óckodott az elektromos meghajtástól, a férje beszélte rá is. Eleinte talán nem volt emiatt boldog, de a végeredményként mégiscsak hálás. Milyen szép kis üzenet Facebook oldalunkon utoléri. Sajnos nem adhatok vigaszdíjat, pedig néha de jó lenne. A nyertes üzenet Zsuzsáé. Autó, ha nincs ló, jó busz is. Jó étvágyat kívánok Öné a szuper pizza menü. Szandrának pedig köszönöm a mindenre kiterjedő kifejtését. Holnap újra játszunk, akkor is érkezik majd a szuper pizza menü, most pedig a közlekedés percei majd Andris után.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is!
3: Gazdák, kertulajdonosok, figyelem!
4: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
3: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
4: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogassa.hu oldalon.
3: Nyírkem, az egészséges kert titka.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
6: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
7: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
8: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Ülésezett az idősügyi tanács. Egészségnapok a Városmajorban. Kedvező tapasztalatok a nyári ellenőrzéseken. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, összesen 6 előadással várják az időseket. Az első alkalmon a történelem került fókuszba, de lesznek életmóddal és egészséggel kapcsolatos előadások, és olyan is, amely a kultúránhoz kapcsolódik. Megrendezik szeptember 22-én a Szépkorúak sporttalálkozóját is, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja nyíregyháza.hu. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helig Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
10: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfelelés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
9: Szabolcs-Szatmár Berekben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felett meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. Többfelé zavarják felhők a napsütést, de Nyíregyházán ma már nem várható jelentősebb csapadék. Holnap azonban még eshet, sőt ennek a mennyisége is jelentősebb lesz, mint ami ma hajnalban hullott. A mai 23 fokos csúcshőmérséklet után holnap mindössze 18 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Az utána következő napokban pedig általában 22 és 24 fok között alakulnak a legmagasabb értékek. Éjszakánként 10-12 fok közötti minimumok várhatók. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után. Fókusz a közlekedésen, ma is várom észrevételeit az utakról. 33-33-103-9 mantránkat ne feledje. Texas dalával indulunk, ez az Inner Smile, és hát elég borult az idő, meg felhős az idő, de eső úgy néz ki nem érkezik. Leghamarabb csak holnap.

0: Tűzd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is. 103.9 Best FM.
2: A legfontosabb a biztonság. Csatincsunk biztonsági övet a bukósisakot alul. Csatoljuk be, hogy ne essen a fejünkről le esetleges helyzetekben. Ezek is nagyon fontosak. És a srácok, biztonsági övére is pillancsunk egy kicsit. És így közlekedjünk Nyíregyháza szerte, miközben jönnek a legnagyobb dalok itt a Best FM-en, a folytatásként majd a Savage Garden Trolley Medley Deeply dala. És hát közben pedig nézzük, hogy mivel számolhat az utakon. Végre felfrissítették a útburkolati jelzéseket a város több pontján. Egészen pontosan a Mártírok terén, a Rákóczi utcán, a Mező utcán is dolgoztak este, és hát remélem, hogy máshol is ez vár minket a folytatásban. Elég kopottasak már ezek a jelzések. Legyező utca, itt három helyen is felbontották az utat, útszűkületre 30-as táblára készüljön, nagyon figyelmesen közlekedjen erre. Tiszavasvári út, szennyvíz vezeték korszerűsítése, pörög itt, ez volt ugye a belvárosban is, egy jó ideig itt majd korlátozásokra kell készüljön. Általában ez nem csak a járdát, hanem az utat, a közlekedési utat is terheli, mármint útakadállyal. Jó, óvatosan, és várom üzeneteit 30 333 103 9. Csak 10 percben dr. Mórik Gyula, Szakács Tibor, nyáron kell-e szedni D-vitamint? Hát talán itt az űzben ez egy jó kis kérdés, mert hát egyre kevesebb nap ér minket, egyre sötétebbek lesznek ezek a délutánok, úgy mindenképpen fontos, elfelől is tájékozódjunk fél 5.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Nagyon fontos a megfelelő követési távolság megválasztása, és persze az oldal távolságokra is figyeljünk, még bringákkal, motorokkal találkozunk útjainkon. Igaz, egyre kevesebb lesz ebből, ezzel párhuzamosan pedig egyre inkább romlanak majd a látási viszonyok, ahogy csúszunk az őszbe, onnan pedig majd a télbe. Úgyhogy van mire figyelni az utakon, észrevételeit pedig várom most is 30 333 1039. Csak 10 perc, nem sokára. Szakács Tiborral, dr. Móri Gyulával. Nyáron kell-e D-vitamint szedni? Ide jönnek majd gondolatok, kutatási eredményekre támaszkodva, alapozva. Érdemes tehát figyelni, már csak azért is, mert ugye, ahogy mondtam, egyre inkább a sötét napok felé csúszunk, ugye lesz egy időszak, amikor már 4 órakor esti sötétség vár minket odakint, úgyhogy mindenképpen fontosak az infók. Aztán nézzük, hogy mivel találkozhat még az utakon. Egy kiszáradt fát vágtak ki a Pazonyi téren, ezek a munkátok már befejeződtek, így csak visszatekintésként hoztam. Aztán elmondható, hogy ivóvíz korszerűsítése zajlik a Betlen Gábor utcában, a Bercsény utca felől az Egyház utca irányában, a jobb oldali kanyarodó sávban van útakadály, így a jobbra kanyarodáshoz való besorolás akadályozott, óvatosan. És még egy gondolat, megkezdődött a szarvasbőgés időszaka hazánkban, úgyhogy elérkezett az a pont, amikor nagyon figyelnünk kell, főként akkor, hogyha olyan helyen haladunk autónkkal, ahol ugye hát egyrészt a tábla jelzi, más részről pedig az őzek, a szarvasok felbukkanására is számítanunk kell. Ilyenkor a mérsékelt sebesség lehet a legjobb tanácsom, mert ez egyedül az, ami a kezünkben van, amivel esetlegesen el tudjuk kerülni az ütközést, a balesetet. Ne feledje, vadgázolás esetén értesíteni kell a hatóságokat. Kiegészítések a nyíregyháza.hu. És akkor folytatjuk, csak 10 perc.
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
3: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
3: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
3: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
4: Nyáron kell leszedni D-vitamint, tudnék válaszolni erre, de nem fogok. A Csak 10 perc volt indul, köszöntöm a rádióhallgatókat. Dr. Móri Gyula viszont fel lesz kérve arra, hogy válaszoljon erre. Szia, doktor úr, köszöntelek.
5: Szervusztok.
4: Te szedsz?
5: Akkor én szedek. Igen, ez két okból, erről mindjárt még beszélünk, aha, de valójában évmilliókig éltünk szedett D-vitamin nélkül. Oké. Kinek kell D-vitamint szedni? Ha valaki az egyenlítőhöz közel lakik, naponta szabadban van, vagy bármi miatt ott dolgozik, vagy bármit csinál, biztos, hogy semmi szüksége nincsen D-vitaminra.
4: De ezért volt az, hogy Roberto barátom, aki olasz, és amikor itt voltak nálunk, és én megkérdeztem, mert látta, hogy én miket szedek be. És megkérdezte, hogy ez mi? És mondtam neki, hogy mondom, ez D-vitamin. Hát azt mondja, az nap, ott van a napból, és akkor kapod. És ő kinevetett engem, és mondtam, hogy állj, nálunk azért más a helyzet.
5: Így van, ez Dél-Olaszországban, a tengerparton dolgozva, a halászhálót szövegetve, vagy éppen...
4: Van egy kis árnyalat benne különbség közöttünk.
5: Egyébként, na most várj egy picit, akkor most már mindegy. Akkor beszéljünk erről, mert ez egy fontos kérdés valójában. Ugye, árnyalatbeli különbség akaratlanul is egy elképesztően fontos dologra hívtat fel az emberek figyelmét. És ez nem a bőrszín és a leégés közötti összefüggés, hanem a bőrszín és a D-vitamin termelés közötti összefüggés. Tudtad, hogy van olyan?
4: Nem, de én ösztönszerűen mondtam ezt.
5: Minél világosabb a bőröd, egységnyi napozásra annál több D-vitamint fogsz termelni. És ezt kevesen tudják, de egy ilyen egész testet napoztatsz egy-két órát, több 10 000 nemzetközi egységnyi D-vitamint.
4: Tehát akkor a finn rokonunk, ő ebből a szempontból hatékonyabb tud lenni napozásnál.
5: Tehát a finn rokonodat mellé ülteted Roberto az olasz mellé? Barátod, így van,
4: igen?
5: És az egyiknek barna bőre van, a másiknak fehér, sütteted őket egységnyi ideig, hogy egyik se égjen meg, semmi más nem nézünk, csak a termelt D-vitamin mennyiségét, akkor Roberto ezen idő alatt kvázi semmit nem fog, vagy viszonylag keveset fog termelni, míg a finn rokonnak a teste meg egy jelentős mennyiséget fog termelni. Tehát minél barnább a bőröd, annál kevesebb D-vitamin szintetizálódik azonos mennyiségű napsütés hatására. Na, tehát ez csak azért hát mondtam, hogy ezért nem lehet túltolni. Uh-huh. Bármennyit lehetsz a napon, nem tudod túltolni a D-vitamint, mert a szervezet lesz a
4: az oké, Gyula, csak neki akkor nem kell pótolni, mert hogyha ő neki meg nem termeli pótolni a szervezetet.
5: De neki, miért nem termeli? Mert hogy rengeteg, de nem olyan mértékben termeli. Tehát nem áll le, tehát azt értsd meg, hogy de egyébként igen, ebben van megint van egy ráció abban, amit mondtál, hogy afroamerikaiak D-vitamin szintje általában alacsonyabb szokott lenni azonos körülmények között. Na de mondom, nálunk is, tehát minél barnább vagy, annál kevesebb D-vitamin termelsz a napon.
4: Tehát egy jó üzleti akkor vállalkozás, afroamerikaiaknak kell D-vitamint árulni. Pont.
5: Neked is kell, de miért kell? Az a lényeg, hogyha csökken a napfénybevitel, vagy nem vagy eleget a napon, akkor feltétlenül D-vitamin pótlásra mindenféleképpen szükség van. Ha a D-vitamin szinted rendben van, ezt tudományos kutatások igazolják, akkor ahogy nő a D-vitamin szint a szervezetedben, olyan mértékben csökken a halálozás, akármilyen okból, szív- és érrendszer és bármely okokból egyébként. És ma már nem C-vitaminnal tömjük a beteget egy fertőzésnél, hanem D-vitaminnal, vagy kitoljuk a napra, ugye erről már igen, beszéltünk. Igen. Tehát a D-vitamin az nem csak egy kiegészítő. A D-vitamin az egy hormon is, tessék szíves lenni, figyelembe venni. Tehát a DNS, azaz az örökítő anyag szintézis, hogy mikor kell DNS-t gyártani, akkor kell legyártani DNS-t, akkor osztódik egy sejt. Tehát az sejtosztódások minőségére is hat a D-vitamin.
4: Szuper.
5: És rengeteg bizonyító kutatás van, hogy pótolni kell Magyarországon egyértelműen télen is az emberek szinte mindegyikére. Tehát ne hagyja abba senki. És ez egy nagyon fontos dolog, erről tudom, hogy beszéltünk, de ezt nem lehet elégszer elmondani. Mert a mai napig látom betegeknél is ezt a régi rossz szokást, hogy D-vitamin ugye zsírban oldódik. Akkor kell naponta bevinni?
4: Kell.
5: Kell. Így van. Annak ellenére a logikus válasz az lett volna, hogy nem, hát ha zsírban oldódik, akkor ilyen, vannak ilyen készítmények, hogy 30 ezer, és akkor beviszem egyszer, és akkor két hétig nem eszek. Szóval nem. Tudnélik, már a tudomány ott tart, hogy rájöttünk arra, hogy van a D-vitaminnak egy egészen más hatása is, mint amit korábban a csontképzéssel kapcsolatban. A csontképzés szempontjából, és ezt vizsgálja a legtöbb kutatás, a csontképzés szempontjából teljesen mindegy, hogy naponta viszel be kisebb adagokat, vagy összevonod, és akkor egyszerre viszel be nagyobb adagokat. Igen, ám, de ez azt az útvonalat mutatja, ahol ugye bekerül ez az előanyag, elkerül a májba, ott csinál belőle egy másik anyagot, és aztán majd megint aktivizálódik, és ez egy folyamat. És ez nagyon hosszú ideig kering. De kiderült, hogy a D-vitamin előanyagát, a kolekalciferot minden egyes sejt fel tudja venni. Tehát azt értsd meg, hogy a sejtjeiden belül is lezajlik az a folyamat, amit eddig azt hittük, hogy csak a szervezet egészében szervről szervre kóborló D-vitaminnal, vagy kolekalciferral bevitt ilyen anyaggal valósul meg. Nem. A sejtjeidben minden áldott nap szükség van rá, ezért ha ez nem napsütésből van, akkor pótolni bizony, ám azt igazából napfényből kell.
4: Jó.
5: Tetszik érteni?
4: A hallgató még kérdezett ilyet, hogy mondjuk meg a mennyiségeket, meg ilyeneket, de erről mi már beszéltünk.
5: Nem.
4: Itt nem.
5: Egy új kutatást olvastam, jaj, de jó, hogy ezt felvetette. Tudnélik, az, amit most mondani fogok, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy figyelj. Tehát Én dolgozom mindig azon, hogy a vitamin protokolloknál van-e újabb dolog, kell-e valamit bevezetni, változtatni, stb. És most tanulmányoztam, igen, nevét sem mondom, hogy ne jöjjön kísértésbe senki, de egy úgymond megadózisú D-vitamin kutatást, ami még nem olyan bizonyított, de mondom, autoimmun betegeknél ez egy érdekes irány lehet. És ennek kapcsán kezdtem el megnézni a tanulmányokat, hogy most jó, akkor mi számít megadózisnak, mi számít ilyen-olyan. A hihetetlen, hogy dózisok a D-vitaminban vannak olyan 400 nemzetközi egységtől 35 ezer nemzetközi egységig. Tetszik érteni? Tehát ilyen szórásban vannak a tanulmányok is. A még az, hogy teljesen másra, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ugyanaz a dózis, Tibi, most figyelj, ugyanaz a dózis különböző emberekben 10-szeres D-vitamin szint különbséget hozott. Hagytam időt, de gondolom, tudsz szóhoz jutni.
4: Én ilyenkor nem nyilatkozhatom, mert mi annyi támadást kaptunk.
5: Hogy ez megdöbbentő.
4: Az egy dolog, hogy én mit gondolok, de a hallgatók máshogy működnek. Ők volt olyan, aki felszólított minket arra, hogy ne is mondjuk azt, csak azt, ami a dobozra rá van írva. Tehát arra kérem ilyenkor őket is, hogy egy, mindenki magának higgyen, kettő, ezt meg hallgassa meg, ezt a részét.
5: No, tehát még egyszer mondom, ezt mindenki csinálja meg, teljesen mindegy, hogy mit hisz. Ez egy bizonyított tény, ezt én kimerem mondani névvel, arccal, rádióval, podcasttel, mindennel. Tehát mondjuk ki, hogy ugyanaz a D-vitamin mennyiség egy házban, ha egy jó nagy házat veszek, mondjuk egy ilyen felhőkarcolót, és mindenkinek ugyanazt a D-vitamint adom, és ugyanannyit napozik, mindent standardizálok, akkor is különböző D-vitamin szinteket hozhat. Nem, tízszeres az eltérés, Tibi, tízszeres. Igen? Ezért oda akarok kiukadni, hogy mindenki kitalálhatja, hogy mennyit szed, de kizárólag akkor jó az, ha visszaméri 8-12 hét.
4: Na, ez a lényege.
5: Hogy mennyi a D-vitamin szint a szervezetében. Elvileg tartósan szedsz ugyanannyit, hát akkor elvileg ugyanolyan szintnek kellene kialakulni, és nem. Ezt a vitamint csak visszaméréssel lehet dózni.
4: Uh-huh. Jó, oké.
5: Tehát be lehet egy indítani valahol, és aztán vissza kell mérni. De hagyd mondjak már még néhány súlyos számot.
4: Akkor gyorsan.
5: Tehát súlyosan, nagyon gyorsan, súlyosan D-vitamin hiányos az emberiségből 1 milliárd ember, és nem súlyosan, de észrevehetően és problémát okozóan D-vitamin hiányos 4 milliárd.
4: Az oké, okay, de nekem most Magyarországon...
5: Okay, ebből senki nincs Afrikában nagy valószínűséggel, ja, úgyhogy még csak gondolj bele, hogy nem is egy jó, akkor egy elmaradott...
4: Magyarországon különben jól állunk, vagy nem? Ennyi?
5: Nem, nagyon rosszul állunk, rendszeresen rosszul.
4: Akkor ezért beszélsz erről. Igen.
5: Így van. Ezért beszéltünk erről, mindenki nézesse, méresse, és még nem is minden laborban jó a határérték, csak hogy segítsek.
4: Köszi. Oké. Okay. Beszéltünk régebben az egyik adásban arról, volt egy elejtett mondatod, és az elejtett mondatokkal kapcsolatban vigyázni kell, a hallgató ezt mindig visszajelzi. Azt mondtad, hogy a víznek kettő szerepe van. Na most ez úgy érdekli az egyik hallgatónkat, megkérdezte, hogy mik ezek. Ezzel folytatjuk holnap, előre szeretnék szólni, hogy most nincs válasz. Jó? Úgyhogy a víz kettő szerepe, mit rejt ez a mondat? Hogy kell ezt
5: amitől
4: érteni?
5: Nekem leesett az állam, mikor én ezt most nem túl régen megtanultam.
4: Hát,
5: jó, okay, elmondom.
4: Ennyi. Köszönjük, doktor úr. Holnap találkozunk. Szép napot, szia!
5: Szervusztok!
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
3: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
3: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
3: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Hát van aktivitás bőven gazdagon a városban, legalábbis hallgatói üzenetekre alapozva ezt mondhatom el. A Kálói úton számítson rendőrökre, méghozzá a Tünde utcai körforgalomhoz közel. Aztán rendőrök még a Pazonyi úton, egészen pontosan ott az Aldi környékén. Mindezek mellett a 4-es Huszárok útján is rendőrt látni, a Dózsa-György utca pedig beállt, pont úgy, ahogy lenni szokott. A rendőri figyelem még napkoron, Gárdonyi Géza utca, van tehát mire figyeljen, számoljon, üzeneteit, kiegészítéseit pedig várom, 30-33-33-103 mantránkat jól ismeri, ugye? Nem sokára nézzük, hogy mennyiért tankolhatunk, és közben jönnek a dalok is, a Red Bull Pilvaker jön, a Nem Tudhatomban, Szabi Szabi rappel. Nem tud.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Andris érkezik a friss hírekkel itt a Best FM-en, a folytatásként nekiadom át a mikrofont, előtte pedig beszélgessünk az üzemanyag áráról. A mai nap a stagnálásé, egyelőre még a tegnapi jóság miatt maradtak az árak, ugyanis drágulásra kell felkészüljünk, hogyha marad a tendencia, mert a Brent olaj óriásit ugrott, $107 vételára. És ugye 72 az átlag, ezt nagyon sokszor elmondtam már. 314 forintra gyengült az USA dollárral szemben a forint, itt 2 forintnyit gyengültünk, ez nagyjából ez a 2-3 forint, ez benne van naponta, ide-oda, leng, hintázik a forint, én szerintem ez teljesen rendben van. A Brent olaj az viszont komolyan drágul. holtankoljak.hu Kiegészítések még itt, ha drágul az üzemanyag, beszélünk róla, Andris hozza a friss híreket, nálunk pedig örökbefogadó nap, erről már beszéltünk, de hozom hírként leporolni.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
6: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta, minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
7: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak.
8: Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
7: Kineszil számítástechnika.
8: Kineszil számítástechnika.
7: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266.
8: www.kineszil.hu.
7: Kineszil.hu.
9: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
10: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: 120 éves a Váci Mihály tagintézmény, idén is lesz kutatók éjszakája, készül a szezonra a Fátum. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Jönnek a részletek. Jubileumot ünnepel a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola Váci Mihály tagintézménye. Az intézmény idén 120 éves. Az iskolát a város déli részén a sajátos szerkezetű bokortanyákon élő családok gyermekeinek alapították. Ez az iskola az egyik legrégebben működő intézmény Nyíregyházán. A napokban nagyszabású ünnepséget is tartottak az évforduló kapcsán. Illés Zoltán Imre, a Móri Zsigmond iskola főigazgatója beszédében kiemelte, az iskola legfontosabb küldetése változatlan, tudást, értéket és útra valót adni a következő generációknak, olvasható a nyíregyháza.hu beszámolójában. A jubileumi évben több Váci Mihályhoz kötődő rendezvénnyel is készül az iskola. Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén 25-én és 26-án rendezik. Országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel, laborbejárásokkal. Nyíregyházán is lesznek programok. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara szervezésében például bárki megismerheti a mentőautókat belülről, vizsgálhatnak régészetileg feltárt temetőkből előkerülő csontokat, tartanak szimulációs játékokat, interaktív bemutatókat is. A részletes program a Kutatók Éjszakája honlapján érhető el. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja a nyíregyháza.hu. Készülnek a szezonra a röplabdás lányok. A Fátum Nyíregyháza kerete alaposan átalakult a nyár folyamán. A csapat légiósai távoztak, helyükre pedig elsősorban magyar játékosok érkeztek. A felkészülést augusztusban kezdte a csapat, hétvégén pedig már felkészülési mérkőzéseket játszanak a lányok. A fővárosba utazik a Fátum az Újpest által szervezett tornára, ahol több találkozó is vár a játékosokra. A bajnokság október elején kezdődik, az első ellenfél a Kaposvár lesz, írja a Nyíregyházi Sporthírek. Többfelé zavarják felhők a napsütést, de Nyíregyházán ma már nem várható jelentősebb csapadék. Holnap azonban még eshet, sőt ennek a mennyisége is jelentősebb lesz, mint ami ma hajnalban hullott. A mai 23 fokos csúcshőmérséklet után holnap mindössze 18 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, az utána következő napokban pedig általában 22 és 24 fok között alakulnak a legmagasabb értékek. Éjszakánként 10-12 fok közötti minimumok várhatók. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok. Ez a Best FM, már is indulunk a Black Eyed Peas-zel. Odakint egyébként még mindig érződik ez a késő nyárias idő, de azért történik valami, ezt is érezzük a bőrünkön. 24 fok a hőmérő, rengeteg felhő felettünk. Már is hozom az örökbefogadó napot.

A Negroken hozta a lendületet, itt 5 órakor, 4-6-kor már, és majd Geszti Péter, Péter Fibori csak, te meg én, ez az újdonság, melyet ketten hoztak össze, hallgatjuk mindjárt, és beszélgessünk a négylábú kedvenceinkről, beszélgessünk arról, amikor magányosnak érezzük magunkat, beszélgessünk arról, amikor jó lenne egy társ, akire vigyázhatunk, aki vigyázna ránk, akivel kölcsönösen együtt osztanánk meg a mindennapjainkat, lehetnek ők kutyák, lehetnek ők cicák is. Látunk el, hogy egy új állat, egy új társ befogadása mindig óriási feladat, óriási teher, vagy óriási nehézségekkel is párosulhat, pláne, hogyha nem ismerjük őket, ezért jó az örökbefogadó nap, hiszen, hogyha van ilyen gondolatunk, hogy szeretnénk egy kutyust magunk mellé, vagy egy cicát, akkor itt megismerkedhetünk. Nem kell rögtön dönteni, nem kell rögtön megvásárolni, hiszen itt egyébként sincs erről szó, hanem örökbe fogadhatunk már akkor, hogyha megszületik a barátság, ha megkötődik az a barátság, az a vonzalom, mely kitart hosszú-hosszú éveken keresztül. Úgyhogy én azért figyelnék erre, ha ilyen gondolatai vannak, mindenképpen jó a lehetőség a Nyírvévé Nonprofit Kft. Állategészségügyi telepén. Szeptember 11-én pénteken van erre lehetőség, méghozzá 8 és 18 óra között. Info kiegészítések a Best FM oldalán. Csak te meg én, ugye? Geszti Péterrel, Péter Fiborival. Nellyvel és a Honeybeast-tel találkozunk még a következő percekben, mindjárt jön a pár.

Whitney Houston énekelt, a Step by Step, ugye lépésről lépésre haladunk, céljaink elérése érdekében, ugye mindenki így tervezi az életét, aztán néha-néha azért hát megesik, hogy a ló is eresik. Én mondjuk arra gondolok, amikor eltervezzük, hogy kitakarítjuk a pincét, eltervezzük, hogy kitakarítjuk a garást, és nem jutott rá a hétvégén idő, és csúszik egy hetet, aztán még egy hetet, mert nyilván nem ez a prioritás. Hát most van a lehetőség arra, hogy érdemes legyen ezt kitakarítani, hiszen a hulladékért komposztot akció elindult, a NyírVV és Városunk Önkormányzata közös programjában pedig leadhatja a különválogatott műanyag, üveg, fém vagy papír hulladékait. Fontos, hogy el kell vigyük ezt a hulladékudvarok egyikébe, és ezért ugye komposztot kapunk, melyet majd bedolgozva a virágos kertbe gyönyörű lesz tavasszal a muskátli. Vagy jó lesz a paradicsomnak, akárhogy is én azért foglalkoznék ezzel, kiegészítéseket olvasott a Best FM oldalán, a Back to Black pedig zenél, a Nane Nane jön, aztán pedig a Destiny's Child és Dalos Bogi is keresgeti a helyét.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Keresem a helyem Bogi énekelt, Dalos Bogi, a legnagyobbak között, és majd Naughty Boy féle La La La után a Boldogtalanság, meg Will Smith dala, a Men in Black is. Felcsendül itt a záróakkordok között, hiszen néhány perc, aztán majd már a hírek és a Night Shift. Na de előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, készülünk a péntekre, és ugye már én tegnap beharangoztam, hogy várjuk az esőt, ami nem érkezett meg, de hát ez ilyen több hullámban ostromolja majd a Kárpát-medencét, és ahogy mondtam, erre azért óriási a szükség. A holnapi napban úgy néz ki, hogy végre érkezik már az égi áldás, 8 órától 60% valószínűsége van ennek, mármint reggel, és az egész napunkat nagyjából 18 óráig az eső percei kísérik. 19 fok lehet a legmelegebb órákban, és 16-tal indulunk, úgyhogy mindenképpen kell egy pulóver, egy ernyő, egy eső kabát a pénteki nap támogatására. Holnap már 10-e, hogy egy kis kalendárium is jöjjön, amikor is majd Hunor és Nicolett ünnepel. Jó ünneplés, boldog névnapot kívánok mindenkinek, és már is hozom a dalokat, a Naughty Boy jön, a Boldogtalanság, velük folytatjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mára ennyi, elszaladt ez a 4 óra. Mindenkinek jó pihenést kívánok a csütörtök kora estéhez. Pihenje ki magát, hiszen pénteken még egy nagy roham előttünk, aztán pedig a hétvégi jó megérdemelt pihenés várja. Hát én is így készülök, ma jól kipihenem magam, holnap újra találkozunk a délutánban, 2 órától számítok megtisztelő figyelmére. Ne felejtsen Night Shift jó kis diszkó dalokkal, a folytatásként én pedig búcsúzom, viszont hallásra, Dékán Istvánt hallotta.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
6: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta, minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
7: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
5: Tartasz közénk te is!
8: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
9: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram, fókuszban a tirpák ízek, nemzetközi úszóverseny Nyíregyházán. Ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Népszerű volt az idei nyári diák munkaprogram, csak nem 30 ezer fiatal vállalt munkát a vakáció alatt. A legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be. A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a programban résztvevő diákok több mint 80%-át önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. A Kossuth térre várják hétvégén a gasztronómia szerelmeseit Nyíregyházán. Szombaton rendezik a Tirpák Fesztivált, ahol a régi hagyományos tirpák ízek dominálnak majd. Támba Miklós, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Észak-Alföldi Régió elnöke elmondta, 31 csapat lesz, és csak nem 80 féle étel készül.
11: Lesz leves kategória, lesz pörköltött kategória, lesz egytál étel kategória, lesznek menüsorok, illetve lesznek desszertek, desszertlé, például a csőrögefánk, a normálfánk, lesz strudli, illetve egyéb hájas sütemények. A levesekből van legalább 15 féle igazából tirpák ételeknél, ami abban az idő, ha visszamegyünk mondjuk 80-100 évet, a burgonya, a zöldségfélék, a káposzta alap, illetve a háznál megtermelt szárnyas jószág, illetve a disznó, a marha.
10: Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén 25-én és 26-án rendezik. Nyíregyházán is lesznek programok. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara szervezésében például bárki megismerheti a mentőautókat belülről. Tartanak szimulációs játékokat, interaktív bemutatókat is. A részletes program a kutatók éjszakája honlapján érhető el. Idén negyedik alkalommal ugorhatnak a medencébe a szenior úszók Nyíregyházán. Szeptember 19-én rendezik a Masters NSC Kupa nemzetközi szenior úszó versenyt. A sporteseménynek az Eizmond városi úszoda ad otthont. Célja, hogy felkészülési lehetőséget biztosítson a Masters úszók számára, és hogy népszerűsítse a nyíregyházi és magyar szenior úszást. A részletek elérhetők az esemény Facebook oldalán. több felé zavarják felhők a napsütést, de Nyíregyházán ma már nem várható jelentősebb csapadék. Holnap azonban még eshet, sőt ennek a mennyisége is jelentősebb lesz, mint ami ma hajnalban hullott. A mai 23 fokos csúcshőmérséklet után holnap mindössze 18 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, az utána következő napokban pedig általában 22 és 24 fok között alakulnak a legmagasabb értékek. Éjszakánként 10-12 fok közötti minimumok várhatók. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 30% Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ülésezett az idősügyi tanács. Egészségnapok a Városmajorban. Kedvező tapasztalatok a nyári ellenőrzéseken. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, összesen 6 előadással várják az időseket. Az első alkalmon a történelem került fókuszba, de lesznek életmóddal és egészséggel kapcsolatos előadások, és olyan is, amely a kultúránhoz kapcsolódik. Megrendezik szeptember 22-én a Szépkorúak sporttalálkozóját is, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja a nyíregyháza.hu. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
3: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt étel, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felett meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. Éjszaka is megnövekszik a felhőzet, de csapadék még nem várható. Nyíregyházán holnap 16 fokra virathatunk, és napközben is legfeljebb csak 18 fok valószínű, miközben kiadósabb esőig érkezik. Hétvégén már 22 fokra számíthatunk, jövő héten pedig 24 fokos csúcsig érkezik változékony idő mellett. A forró száraz napok tehát ezzel véget érnek. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.

0: Legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Best FM. A lemezjátszóknál Miller.
1: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 120 éves a Váci Mihály tagintézmény, idén is lesz kutatók éjszakája, készül a szezonra a Fátum. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Jönnek a részletek. Jubileumot ünnepel a nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola Váci Mihály tagintézménye. Az intézmény idén 120 éves. Az iskolát a város déli részén a sajátos szerkezetű bokortanyákon élő családok gyermekeinek alapították. Ez az iskola az egyik legrégebben működő intézmény Nyíregyházán. A napokban nagyszabású ünnepséget is tartottak az évforduló kapcsán. Illés Zoltán Imre, a Móri Zsigmond iskola főigazgatója beszédében kiemelte, az iskola legfontosabb küldetése változatlan, tudást, értéket és útravalót adni a következő generációknak, olvasható a nyíregyháza.hu beszámolójában. A jubileumi évben több Váci Mihályhoz kötődő rendezvénnyel is készül az iskola. Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén 25-én és 26-án rendezik. Országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket szórakoztató előadásokkal, kísérletekkel, laborbejárásokkal. Nyíregyházán is lesznek programok. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara szervezésében például bárki megismerheti a mentőautókat belülről, vizsgálhatnak régészetileg feltárt temetőkből előkerülő csontokat, tartanak szimulációs játékokat, interaktív bemutatókat is. A részletes program a kutatók éjszakája honlapján érhető el. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja a nyíregyháza.hu. Készülnek a szezonra a röplabdás lányok. A Fátum Nyíregyháza kerete alaposan átalakult a nyár folyamán. A csapat légiósai távoztak, helyükre pedig elsősorban magyar játékosok érkeztek. A felkészülést augusztusban kezdte a csapat, hétvégén pedig már felkészülési mérkőzéseket játszanak a lányok. A fővárosba utazik a Fátum az Újpest által szervezett tornára, ahol több találkozó is vár a játékosokra. A bajnokság október elején kezdődik, az első ellenfél a Kaposvár lesz, írja a nyíregyházi sporthírek. Éjszaka is megnövekszik a felhőzet, de csapadék még nem várható. Nyíregyházán holnap 16 fokra virathatunk, és napközben is legfeljebb csak 18 fok valószínű, miközben kiadósabb esőig érkezik. Hétvégén már 22 fokra számíthatunk, jövő héten pedig 24 fokos csúcsig érkezik változékony idő mellett. A forró száraz napok tehát ezzel véget érnek. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram, fókuszban a tirpák ízek, nemzetközi úszóverseny Nyíregyházán. Ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Népszerű volt az idei nyári diák munkaprogram, csak nem 30 ezer fiatal vállalt munkát a vakáció alatt. A legtöbb kérelem Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, valamint Somogy megyékbe érkezett be. A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a programban résztvevő diákok több mint 80%-át önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. A Kossuth térre várják hétvégén a gasztronómia szerelmeseit Nyíregyházán. Szombaton rendezik a Tirpák Fesztivált, ahol a régi hagyományos tirpák ízek dominálnak majd. Támba Miklós, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Észak-Alföldi régió elnöke elmondta, 31 csapat lesz, és csak nem 80 féle étel készül.
3: Lesz leves kategória, lesz pörköltött kategória, lesz egy tálétel kategória, lesznek menüsorok, illetve lesznek desszertek, desszertlé, például a csőrögefánka, a normálfánk, lesz strudli, illetve egyéb hájas sütemények. A levesekből van legalább 15 féle. Igazából a tirpák ételeknél, ami abban az időben, ha visszamegyünk mondjuk 80-100 évet, a burgonya, a zöldségfél, a káposzta alap, illetve a háznál megtermelt szárnyas jószág, illetve a disznó, a marha.
2: Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén 25-én és 26-án rendezik. Nyíregyházán is lesznek programok. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara szervezésében például bárki megismerheti a mentőautókat belülről. Tartanak szimulációs játékokat, interaktív bemutatókat is. A részletes program a kutatók éjszakája honlapján érhető el. Idén negyedik alkalommal ugorhatnak a medencébe a szenior úszók Nyíregyházán. Szeptember 19-én rendezik a Masters NSC Kupa nemzetközi szenior úszó versenyt. A sporteseménynek az Eizmann városi úszoda ad otthont. Célja, hogy felkészülési lehetőséget biztosítson a Masters úszók számára, és hogy népszerűsítse a nyíregyházi és magyar szenior úszást. A részletek elérhetők az esemény Facebook oldalán. Éjszaka is megnövekszik a felhőzet, de csapadék még nem várható. Nyíregyházán holnap 16 fokra virradhatunk, és napközben is legfeljebb csak 18 fok valószínű, miközben kiadósabb eső ígérkezik. Hétvégén már 22 fokra számíthatunk, jövő héten pedig 24 fokos csúcs ígérkezik változékony idő mellett. A forró száraz napok tehát ezzel véget érnek. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nagyon jól veszem, megisztem ezt a rádiót, hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ülésezett az idősügyi tanács. Egészségnapok a Városmajorban. Kedvező tapasztalatok a nyári ellenőrzéseken. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Indulnak az őszi programok a szépkorúaknak, mások mellett erről is szó esett Nyíregyháza idősügyi tanácsa legutóbbi ülésén. Elindult szerdán a Szépkorúak Akadémiájának őszi évada, összesen 6 előadással várják az időseket. Az első alkalmon a történelem került fókuszba, de lesznek életmóddal és egészséggel kapcsolatos előadások, és olyan is, amely a kultúránhoz kapcsolódik. Megrendezik szeptember 22-én a Szépkorúak sporttalálkozóját is, és az Idősek Világnapja kapcsán is szerveznek eseményt. Ennek várhatóan idén is a Sóstói Múzeum falu ad majd otthont, írja a nyíregyháza.hu. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
3: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt étel, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felett meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. Éjszaka is megnövekszik a felhőzet, de csapadék még nem várható. Nyíregyházán holnap 16 fokra virathatunk, és napközben is legfeljebb csak 18 fok valószínű, miközben kiadósabb esőig érkezik. Hétvégén már 22 fokra számíthatunk, jövő héten pedig 24 fokos csúcsig érkezik változékony idő mellett. A forró, száraz napok tehát ezzel véget érnek. Ezek voltak legfrissebb híreink itt a Best FM-en. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about
0: baby? Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

0: the road. Romantic, semi fantastic. Touch me on the box, she says, Mr. Boom. What you say, girl? Smooth. 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Bestefem!
0: Ez a Best.